90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

sztori. Gyönyörű lány a fej és volt kocsi, az emlékben nem kopik. Jött néhány gin tonic, így születtek meg ezek a szép sztorik.

No doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Dre, drop the verse.

Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor is az utamat követem.

0: feeling me? Let's do something. Let's make a bet.
1: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Módosul a pedagógusi teljesítményértékelés. Részletezik a vonatkésési adatokat. Gond van az USB-töltőkkel. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Átalakul a pedagógusok teljesítményértékelése. A parlament rendkívüli ülésén felfüggesztette az eddigi rendszert. Az országgyűlés arról is döntött, hogy elkezdhetik nyilvánosságra hozni az ügynökaktákat, és létrejöhet az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára is. A szavazások után megkezdődött az alaptörvény módosításának vitája. Ennek értelmében például szigorúbb szabályok vonatkoznának az alkotmányos intézmények vezetőire. 12 évben korlátoznák az országgyűlési képviselőket. Elők mandátumát, a vármegyéket visszaneveznék megyékre, és megszűnne a jelenlegi államfő megbízatása. Az idei első 5 hónapban az Intercity-nek csupán a fele érkezett meg pontosan. A késésekről mostantól részletesebb, kibővített formában érhetők el a MÁV havi statisztikái, jelentette be Vitézi Dávid miniszter. Jelezte, nem eltitkolni, hanem megoldani akarják a magyar közösségi közlekedés problémáit, ehhez pedig, ahogy fogalmazott, először a valósággal kell szembenézni. Folytatódik az iskolai bántalmazás és a függőségek elleni küzdelem a hazai oktatási intézményekben. A következő tanévben megújult formában tér vissza a Déri Nép program Ne Bánts Világ elnevezésű országos kampánya, hogy drámapedagógiai és színházi eszközökkel segítsen a diákok mentális és fizikai egészségének megőrzésében. A részletekről Imre Soltész Daniellát, a program vezetőjét kérdeztük.
2: 5 különböző modult fogunk érinteni, az online bántalmazás, test és lélek egyensúlya, egészséges életmód, iskolai bántalmazás, tehát minden olyan témát, ami a prevencióval kapcsolatos.
1: Baj van az USB-töltőkkel, nem biztonságos 10-ből 8. Ezekkel a termékekkel az előző években is volt gond, a fogyasztóvédők ezért idén csak nem 200 féle töltőt ellenőriznek. Felkeresnek műszaki áruházakat, vizsgálják ázsiai kisboltok és webáruházak kínálatát is. Ismét aligátor teknős jelent meg a Balatonban. Az egzotikus ragadozót az északi parton fogták be. Magyarországon nem őshonos fajról van szó, ezért valószínű, hogy a korábbiakhoz hasonlóan valaki ezúttal is a tóba engedte meg.

0: házi kedvencét. Hidegfront frissítette fel a levegőt, kisebb szemerkélő eső nem kizárt. A szél megerősödik, néhol viharos lökések is lehetnek. 27-28 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap is sok napsütés várható, északkeleten és az Alpok alján borul be, ott futó záporok érkeznek. Velünk marad az élénk légmozgás, 24-30 fok között tetőznek a maximumok. Pénteken folytatódik a felmelegedés, akár 31 fokot is mérhetünk. Szombaton igazi strandidő vár ránk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Örömteli a reggel, szemhét csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos, minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is, biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyira, hogy ráparáz. Nyáron, télen a népen

0: neked. Ha üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szerepet,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami. Ha egy magad maradsz, és
1: lesz még valaki. Élvezd!
0: Ha minnak látszik, ami marad itt, ne gondolkodtunk.

élvezd, hisz ugyanúgy mindenki téveszt, tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség, nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubilus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek.

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Egyre több a szúnyog, elkezdődött a kémiai gyérítés, új CT berendezés a Hetényi Kórházban, folytatódik az iskolai bántalmazás és a függőségek elleni küzdelem. Köszöntöm a hallgatókat, önök egy Gyemendi Rékát hallják. Egyre több a szúnyog, elkezdődött a kémiai gyérítés. Két budapesti kerületben és 11 megyében lépnek fel a vérszívók ellen. Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Borsod-Abaújzemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Pest és Tolna megyében permeteznek, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: A héten összesen 151 település belterületén lehet majd kémiai szúnyoggyérítést végző platós autókkal találkozni. Az autók azok késő este és éjszaka permeteznek, és nagyon alacsony dózisban jutatják ki az írtószert, ami a szabadban néhány óra alatt le is bomlik. A katasztrófavédelem weboldalán a lakosság majd szúnyoggyérítés menüponton belül lehet megnézni a heti programot, ami pontosan megmutatja, hogy melyik napon, melyik településen lesz gyérítés.
1: Jász-Nagykun-Szolnok megyében a hét elején közel 3000 hektáron voltak kezelések. Napok óta a valaha mért legalacsonyabb vízállás közelében van a Tisza Szolnoknál, írja a szoljon.hu. A folyó vízszintje már elérte a mínusz 301 cm, ami megegyezik a negatív rekorddal, amelyet tavaly július 7-én mértek. Az előrejelzések szerint a következő napokban sem várható jelentős változás, ezért akár új rekordalacsony vízállás is kialakulhat. A tartósan alacsony vízszint miatt a Tisza medre egyre nagyobb területen láthatóvá válik Szolnoknál. Az autófeltörések megelőzésére hívja fel a figyelmet a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság közösségi oldalán. Azt kérik, hogy senki ne hagyjon látható helyen értéktárgyakat a jármű utasterében, mert a tolvajok gyakran az ilyen autókat.

0: autókat veszik célba. A táskát, a laptopot, a mobiltelefont, a pénztárcát és az okmányokat minden esetben érdemes magunkkal vinni. Ha ez nem megoldható, az értékeket még indulás előtt érdemes a csomagtartóba tenni. A rendőrség azt is tanácsolja, hogy a parkolás után mindig ellenőrizzük, megfelelően be van-e zárva az autó, és lehetőség szerint jól megvilágított vagy kamerával megfigyelt helyen álljunk meg. Munkába állt a szolnoki Hetényi Géza Kórház új 128 szeletes CT berendezése. A készüléket az Országos Képalkotó Diagnosztikai Modernizációs Program részeként helyezték üzembe. A csere idején a betegek vizsgálatait egy mobil CT biztosította, a munkálatok pedig a tervezett határidőre elkészültek. Az új berendezés gyorsabb vizsgálatokat tesz lehetővé, részletesebb felvételek készít, és a korábbinál kisebb sugárterhelés mellett segíti a pontosabb diagnózis felállítását. A készülék akár 300 kg-os betegek vizsgálatára is alkalmas. A kórház szerint a fejlesztés hozzájárul a gyorsabb és biztonságosabb betegellátáshoz. Elfogtak egy 39 éves szolnoki férfit, aki Kristály nevű kábítószerrel kereskedett. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a rendőrök több nyomozás során gyűjtött bizonyíték alapján jutottak el hozzá, majd a Tisza Megtó bevetési egységével fogták el. A lakásán tartott kutatás során drogot, mérleget, készpénzt és mobiltelefonokat foglaltak le. A férfit kábítószer kereskedelem miatt hallgatták ki, őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatását. Sziváki Ibolya vezető főtanácsos jegyzői megbízott kapta idén Cegléden az év köztisztviselője díjat. A szoljon.hu beszámolt róla, hogy az elismerést a Városháza dísztermében adták át. A díjat a polgármesteri hivatal eredményes működéséhez nyújtott munkájáért, valamint a hosszú időn át végzett magas színvonalú, szorgalmas és példamutató tevékenységéért ítélték oda. A turisztikai szezonban megnövekszik a forgalom az autópályákon. Ebben az időszakban nagyobb a baleseti kockázat, ezért fontos, hogy veszélyes helyzetben azonnal tudjunk cselekedni. Balesetnél a legfontosabb a 112-es segélyhívó használata és a biztonsági folyosó kialakítása a strádán, hívta fel a figyelmet Vad Róbert rendőr alezredes.
1: A balesetek jelentős része a követési távolság be nem tartása és a szabálytalan sávváltás miatt következik be. Fontos tudni, hogy amennyiben baleset történik, a 112-es segélyhívás nem lehetőség, hanem kötelesség. A strádán közlekedők figyelmét felhívjuk, hogy a megkülönböztető jelzést használóknak helyet kell biztosítani úgy, hogy a belső, tehát a bal szélső forgalmi sávból szorosan a sáv bal szélére kell húzódni. Az egyéb sávokban közlekedőknek a lehetséges mértékben jobbra kell húzódni, tehát egy folyosót kell kialakítani.
0: Folytatódik az iskolai bántalmazás és a függőségek elleni küzdelem a hazai oktatási intézményekben. A következő tanévben megújult formában tér vissza a Déri Nép program Ne Bánts Világ elnevezésű országos kampánya, hogy drámapedagógiai és színházi eszközökkel segítsen a diákok mentális és fizikai egészségének megőrzésében. A részletekről Imre Soltész Daniellát, a programvezetőjét kérdeztük.
2: Rengeteg fejlesztési javaslatot szedtünk össze, ebből alakult ki ez az új struktúra. 5 különböző modult fogunk érinteni, az online bántalmazás, test és lélek egyensúlya, egészséges életmód, iskolai bántalmazás, tehát minden olyan témát, ami a prevencióval kapcsolatos. A pilot időszakban 40 témanapot tartottunk, több mint 10 000 diákot értünk el. Az új struktúra egy picit más lesz, minden iskolában legalább 2 alkalommal eljutunk. A cél, hogy a diákok egy egészségesebb iskolai környezetben lehessenek.
0: Várják azoknak a színművészeknek, drámapedagógusoknak és civil szervezeteknek a jelentkezését, akik színházi előadásokkal vagy interaktív drámajátékokkal kívánnak bekapcsolódni a programba. Nyári szünet miatt július 20-ától augusztus 7-ig zárva tart a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei civil közösségi szolgáltató központ. A honlapjukon tudották, hogy ebben az időszakban szünetelni fog a személyes ügyfélfogadás. Sürgős szakmai kérdésekben azonban telefonos ügyeletet tartanak minden hétfőn és kedden délelőtt 9 és 12 óra között. A központ augusztus 10-én hétfőn nyit ki újra, és ismét a megszokott rend szerint fogadja majd az ügyfeleket. Tömeges amuri kagyló pusztulást tapasztaltak a Tiszató Abátszalóki medencéjében. A Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság számolt be róla, hogy a jelenség a tartós hőség és a magas vízhőmérséklet miatt alakul ki, és a nyári kánikulák idején rendszeresen visszatér. Az amuri kagyló nem őshonos faj Magyarországon, ezért különösen érzékeny egy hazai vízi atka faj által okozott bakteriális fertőzésre, amellyel szemben az őshonos kagylók többsége ellenálló. A bomlásnak indult kagylótestek a víz felszínre emelkednek, ahol a harcsák fogyasztják el őket. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásról. Ma egy hideg front hatására többször lehet felhős az ég, helyenként eső, zápor is előfordulhat. Borult idő várható, csak néha bújik majd elő a nap. Holnap derűsebb időnk lesz, amit csak néhány gomoly felhő zavarhat meg. A nappali maximum hőmérséklet 27-29, az éjjeli hajnali minimum 14-16 fok lehet.
3: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, itt vagyunk a hét közepén, szerdán, július 8-án, és együtt ébredünk a legjobb zenékkel. Bekészítettem már a Sweetboxot, az Everything's Gonna Be Alright-tal érkeznek, az óra elsője pedig Bob Marley, a Jammin-nel indulunk, rádiózunk együtt délig.
3: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék Enigma ébresztett minket. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Július 8-a van, szerda, és a legjobb zenék mellett természetesen témákkal és érdekességekkel is jövök majd nem sokára, addig is szóljanak a legjobb zenék. Itt lesz velem majd a Sweetbox, az Everything's Gonna Be Alright-tal, de még most Sarah Connort meghallgatjuk, és egy olyan dal jön, ami igazából arra csábítás, hogy visszafeküdjünk az ágyba, de most azért próbáljunk meg vele ébredni. Ez a Let's Get Back to the Bad Boy most itt a Besten.
1: It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah, brand new diva.

0: boy TQ, West Coast for life.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Speedbox és az Everything's Gonna Be Alright. Szép napot kívánok mindenkinek, július 8-a van szerda, a névnaposok az elákok, a születésnaposok között pedig a Ferencváros egykori edzőjét, írlabdarúgót, Robi Kint köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket. 230 évvel ezelőtt állították ki az első amerikai útlevelet egyébként a mai napon, és hamarosan jövök majd a ma reggel témáival, addig is szóljanak a legjobb zenék, most egy rövid szünet lesz, de utána már is itt lesz George Michael és a Faithless Go to the City.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Elkezdődött a szúnyoggyérítés. Tovább apad a Tisza Szolnoknál. Az autó nem értékmegőrző. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 8-a van, szerda. Egyre több a szúnyog, elkezdődött a kémiai gyérítés. 2 budapesti kerületben és 11 megyében lépnek fel a vérszívók ellen. Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdubihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Pest és Tolna megyében permeteznek. Mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: A héten összesen 151 település belterületén lehet majd kémiai szúnyoggyérítést végző platós autókkal találkozni. Az autók azok késő este és éjszaka permeteznek, és nagyon alacsony dózisban jutatják ki az irtószert, ami a szabadban néhány óra alatt le is bomlik. A katasztrófavédelem weboldalán a lakosság majd szúnyoggyérítés menüponton belül lehet megnézni a heti programot, ami pontosan megmutatja, hogy melyik napon, melyik településen lesz gyérítés.
1: Jász-Nagykun-Szolnok megyében a hét elején közel 3000 hektáron voltak kezelések. Napok óta a valaha mért legalacsonyabb vízállás közelében van a Tisza Szolnoknál, írja a szoljon.hu. A folyó vízszintje már elérte a mínusz 301 cm, ami megegyezik a negatív rekorddal, amelyet tavaly július 7-én mértek. Az előrejelzések szerint a következő napokban sem várható jelentős változás, ezért akár új rekord alacsony vízállás is kialakulhat. A tartósan alacsony vízszint miatt a Tisza medre egyre nagyobb területen válik láthatóvá Szolnoknál. Az autófeltörések megelőzésére hívja fel a figyelmet a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság közösségi oldalán. Azt kérik, hogy senki ne hagyjon látható helyen értéktárgyakat a jármű utasterében, mert a tolvajok gyakran az ilyen autókat veszik célba. A táskát, a laptopot, a mobiltelefont, a pénztárcát és az okmányokat minden esetben érdemes magunkkal vinni. Ha ez nem megoldható, az értékeket még indulás előtt érdemes a csomagtartóba tenni. A rendőrség azt is tanácsolja, hogy parkolás után mindig ellenőrizzük, megfelelően van-e bezárva az autó, és lehetőség szerint jól megvilágított vagy kamerával megfigyelt helyen álljunk meg. Változékonyabbra fordulhat az időjárás térségünkben, miután a korábbi meleg időszakot egy hullámzó frontrendszer válthatja fel. A nappali hőmérséklet többnyire 28 és 31 fok között alakulhat, de záporok és zivatarok környezetében átmenetileg ennél hűvösebb is lehet. A napsütés mellett ugyanis gyakran megnövekedhet a felhőzet, főként a délutáni és esti órákban.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei. Like no other.

Best FM a legjobb zenéka, Back to Black-kel ébredhetünk, ez volt a Naná. Nézd, szép reggelt kívánok mindenkinek. Ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit. 7 óra után a Red Hot Chili Peppers érkezik, ugyanis egy üzletet zártak le, jön a katalógus sztori, hogy ez mit jelent, azt is el fogom árulni, és hogy ez mennyi pénz, hát azt majd ki fog derülni, de nagyon-nagyon sok pénzről van szó, amit a Red Hot Chili Peppers most egy szerződéssel kötött. Aztán 8 óra után pedig Shania Twain érkezik, akiről készül egy életrajzi film, és hogy ezzel kapcsolatos infók mik, azt hozom, és végül 9 óra után szünet van most a VB-be, de mégis egy kicsit így a FIFA statisztikájával fogunk foglalkozni, és a vicces oldalát fogjuk megközelíteni, ígérem, és nem a sportos oldalát. Mindenki számára majd meglepő lesz és mulatságos, azoknak is, akik egyébként nem szeretik a focit. A legjobb zenékkel pedig természetesen jövök egész reggel, ebből az órából is van még hátra. Biztos, hogy itt lesz velem még Néjó és a Szószik. Na meg most az Oasis és a Wonderwall, ezzel megyünk tovább itt a West.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
2: Friss hírek, információk jönnek, utána pedig 7 óra után az első témánk, ami nem mással lesz kapcsolatos, mint a Red Hot Chili Peppers-szel, giga mega üzletet kötöttek, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az évredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem például a House of Glass felvétele, a Disco Dawn-nal érkezik majd a csapat.
1: A műsorszám termék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Növekszik a forgalom az autópályákon. Új CT-berendezés a Hetényi Kórházban. Átadták az év köztisztviselője díjat Cegléden. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. A turisztikai szezonban megnövekszik a forgalom az autópályákon. Ebben az időszakban nagyobb a baleseti kockázat, ezért fontos, hogy veszélyes helyzetben azonnal tudjunk cselekedni. Balesetnél a legfontosabb a 112-es segélyhívó használata és a biztonsági folyosó kialakítása a sztrádán. Hívta fel a figyelmet Vad Róbert, rendőralezredes.
2: A balesetek jelentős része a követési távolság be nem tartása és a szabálytalan sávváltás miatt következik be. Fontos tudni, hogy amennyiben baleset történik, a 112-es segélyhívás nem lehetőség, hanem kötelesség. A strádán közlekedők figyelmét felhívjuk, hogy a megkülönböztető jelzést használóknak helyet kell biztosítani úgy, hogy a belső, tehát a bal szélső forgalmi sávból szorosan a sáv bal szélére kell húzódni. Az egyéb sávokban közlekedőknek a lehetséges mértékben jobbra kell húzódni, tehát egy folyosót kell kialakítani.
1: Munkába állt a szolnoki Hetényi Géza Kórház új 128 szeletes CT-berendezése. A készüléket az országos képalkotó diagnosztikai modernizációs program részeként helyezték üzembe. A csere idején a betegek vizsgálatait egy mobil CT biztosította, a munkálatok pedig a tervezett határidőre elkészültek. Az új berendezés gyorsabb vizsgálatokat tesz lehetővé, részletesebb felvételeket készít és a korábbinál kisebb sugárterhelés mellett segíti a pontosabb diagnózis felállítását. A készülék akár 300 kg-os betegek vizsgálatára is alkalmas. A kórház szerint a fejlesztés hozzájárul a gyorsabb és biztonságosabb betegellátáshoz. Szivák Ibolya vezető főtanácsos jegyzői megbízott kapta idén Cegléden az év köztisztviselője díjat. A szoljon.hu beszámolt róla, hogy az elismerést a Városháza dísztermében adták át. A díjat a polgármesteri hivatal eredményes működéséhez nyújtott munkájáért, valamint a hosszú időn át végzett magas színvonalú szorgalmas és példamutató tevékenységért ítélték oda. Elfogtak egy 39 éves szolnoki férfit, aki Kristály nevű kábítószerrel kereskedett. A szoljon.hu számolt be

0: Ahogy a rendőrök több nyomozás során gyűjtött bizonyíték alapján jutottak el hozzá, majd a Tisza-Mektó bevetési egységével fogták el. A lakásán tartott kutatás során drogot, mérleget, készpénzt és mobiltelefonokat foglaltak le. Mozgalmasabb időjárás körvonalazódik környékünkön, miközben a nyári meleg továbbra is velünk marad. A nappali csúcshőmérséklet általában 27 és 30 fok között alakulhat, vagyis továbbra is kellemesen meleg nyári időre készülhetünk. A napsütés mellett azonban egyre több gomoly és rétegfelhő jelenhet meg az égen. Több hullámban is kialakulhatnak záporok és zivatarok, amelyek átmenetileg felfrissíthetik a levegőt.
1: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: A Red Hot Chili Peppers giga mega üzletet kötött, jönnek a részletek, és természetesen a legjobb zenéket is bekészítettem a mikrofonnál, Horváth Zoltán. Hori, július 8-a van, a hét közepe szerda, úgyhogy már túl vagyunk a felén a munkának, hogyha a mai napot megcsináltuk, ez motiváljon mindenkit. Na meg az, hogy Melanie C-vel kezdünk, ez az I'm Turned to You.
1: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék. Úgy tűnik, a Red Hot Chili Peppers végleg behúzza a függönyt a jogdíjak körüli üzletelésben. A zenekar több mint 300 millió dollárért adta el a teljes hangfelvétel katalógusát a Warner Music Groupnak. Ez a lépés egy 5 éves folyamat betetőzése. 2021-ben a kiadói jogoktól váltak meg 150 millióért, most pedig több mint a kétszeresért adták el a rögzített zenei anyagaikat is. Az üzlet súlyát jól jelzi, hogy a Warner Music és a Capitol közösen 650 millió dolláros befektetési alapjának közel a felét a Red Hot Chili Peppers katalógusa tette ki. És jogos lett a kérdés, hogy miért pont a Warner? A párosítás tulajdonképpen papírforma volt, ugyanis a Warner Music Group már 1991-ben, vagyis a korszak alkotó Blonde Sugar Sex Magic album megjelenése óta a zenekar szakmai otthona. A mostani megállapodás pedig mind a 13 stúdióalbumot magába foglalja. A számok a háttérben. Azt gondoljuk, hogy ez a 300 millió egy csillagászati összeg, de bizony-bizony az éves bevétel utána 26 millió dolláros profitot fog termelni. A Red Hot Chili Peppers ezzel beállt azon legendák sorába, mint Bob Dylan vagy Bruce Springsteen, akik már életművük anyagi részét profi jogkezelőre bízták. Hivatalos kommentár ugyan még nem érkezett se a zenekartól, se a Warnertől, de a számok önmagukért beszélnek. A rock történelem egyik legjövedelmezőbb életművet cserélt gazdát. Mi gazdát nem, viszont a beszédet lecseréljük a legjobb zenékre. Ezek szólnak most az Ébredés és a Napindítás mellé. Dezri dalát is hallhatjuk majd az elkövetkezendő néhány percben. A Live-fal érkezik, de most a House of Glass-t indítom. És szól a Disco Down, itt a Best-en.

0: Best of a legjobb zenék, ez volt Unique és a Füstláng nélkül. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Július 8-a van szerda, az Elákok a névnaposak, a születésnaposok között pedig Robi Kint köszönthetem. Isten értesse az ünnepelteket. 230 évvel ezelőtt állították ki a mai napon az első amerikai útlevelet. A legjobb zenékkel pedig természetesen folytatom az ébredést és a napindítást. Itt lesz például velem a Spiller és Sophie Alix Baxter közöse, a Groove Jet a rövid szünet után, de a hírek után rögtön Cooney Williams-t hozom, és szól majd a World Celebration.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Visszatér a Ne Bánts Világ elnevezésű kampány. Nyári szünet a civil közösségi szolgáltatók központnál. Tömeges kagylópusztulás. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 8-a van, szerda. Folytatódik az iskolai bántalmazás és a függőségek elleni küzdelem a hazai oktatási intézményekben. A következő tanévben megújult formában tér vissza a Dériné program Ne Bánts Világ elnevezésű országos kampánya, hogy drámapedagógiai és színházi eszközökkel segítsen a diákok mentális és fizikai egészségének megőrzésében. A részletekről Imre Soltész Daniellát, a programvezetőjét kérdeztük.
2: Rengeteg fejlesztési javaslatot szedtünk össze, ebből alakult ki ez az új struktúra. 5 különböző modult fogunk érinteni, az online bántalmazás, test és lélek egyensúlya, egészséges életmód, iskolai bántalmazás, tehát minden olyan témát, ami a prevencióval kapcsolatos. A pilot időszakban 40 témanapot tartottunk, több mint 10 000 diákot értünk el. Az új struktúra egy picit más lesz, minden iskolában legalább 2 alkalommal eljutunk. A cél, hogy a diákok egy egészségesebb iskolai környezetben lehessenek.
1: Nyári szünet miatt július 20-ától augusztus 7-ig zárva tart a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei civil közösségi szolgáltató központ. A honlapjukon tudatták, hogy ebben az időszakban szünetelni fog a személyes ügyfélfogadás. Sürgős szakmai kérdésekben azonban telefonos ügyeletet tartanak minden hétfőn és kedden délelőtt 9 és 12 óra között. A központ augusztus 10-én hétfőn nyit ki újra, és ismét a megszokott rend szerint fogadja majd az ügyfeleket. Tömeges amuri kagylópusztulást tapasztaltak a Tiszató Abátszalóki medencéjében. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság számolt be róla, hogy a jelenség a tartós hőség és a magas vízhőmérséklet miatt alakul ki, és a nyári kánikulák idején rendszeresen visszatér. Az amuri kagyló nem őshonos faj Magyarországon, ezért különösen érzékeny egy hazai vízi atkafaj által okozott bakteriális fertőzésre, amellyel szemben az őshonos kagylók többsége ellenálló. A bomlásnak indult kagylótestek a víz felszínre emelkednek, ahol a harcsák fogyasztják el őket. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. A hajnalok kellemesek maradnak, jellemzően 16 és 19 fok közötti minimumokkal. A nappali hőmérséklet többnyire 28 és 31 fok között alakulhat, a meleg nedves levegő kedvezhet a zivatarok kialakulásának. A légmozgás a zivataroktól függetlenül többnyire mérsékelt lesz. A levegő füllettebbé válhat, ami a frontérzékenyek szervezetét is jobban megterhelheti.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Spiller és Sophie Alix Backstore közöse, a Groove Jet. Szép reggelt kívánok mindenkinek. 2 óra témánk hátra van még a mai nap reggeléből. A következő órában 8 óra után majd Shayanat Wayne-ről jön egy hír, ugyanis életrajzi film készül róla, jönnek a részletek. Aztán 9 óra után, mivel VB szünet van, itt a sportrovatot is egy kicsit viccesre vesszük. VB-vel lesz kapcsolatos, de köze sincs a focihoz, azok is fogják élvezni ezt a statisztikát, amit most a FIFA állított ki, akik nem élvezik a focit, elnézést. A legjobb zenékkel pedig természetesen ébredünk még, ugyanis ezek szólnak az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Enya és Speed idő közöse hamarosan az I Don't Wanna Know, de most a Destiny's Child dala még szól előtte, ez a Say My Name.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Elkezdődött a szúnyoggyérítés. Tovább apad a Tisza Szolnoknál. Az autó nem értékmegőrző. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 8-a van, szerda. Egyre több a szúnyog, elkezdődött a kémiai gyérítés. Két budapesti kerületben és 11 megyében lépnek fel a vérszívók ellen. Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Pest és Tolna megyében permeteznek. Mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: A héten összesen 151 település belterületén lehet majd kémiai szúnyoggyérítést végző platós autókkal találkozni. Az autók azok késő este és éjszaka permeteznek, és nagyon alacsony dózisban jutatják ki az irtószert, ami a szabadban néhány óra alatt le is bomlik. A katasztrófavédelem weboldalán a lakosság majd szúnyoggyérítés menüponton belül lehet megnézni a heti programot, ami pontosan megmutatja, hogy melyik napon, melyik településen lesz gyérítés.
1: Jász-Nagykun-Szolnok megyében a hét elején közel 3000 hektáron voltak kezelések. Napok óta a valaha mért legalacsonyabb vízállás közelében van a Tisza Szolnoknál, írja a szoljon.hu. A folyó vízszintje már elérte a mínusz 301 cm, ami megegyezik a negatív rekorddal, amelyet tavaly július 7-én mértek. Az előrejelzések szerint a következő napokban sem várható jelentős változás, ezért akár új rekord alacsony vízállás is kialakulhat. A tartósan alacsony vízszint miatt a Tisza medre egyre nagyobb területen válik láthatóvá Szolnoknál. Az autófeltörések megelőzésére hívja fel a figyelmet a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság közösségi oldalán. Azt kérik, hogy senki ne hagyjon látható helyen értéktárgyakat a jármű utasterében, mert a tolvajok gyakran az ilyen autókat veszik célba. A táskát, a laptopot, a mobiltelefont, a pénztárcát és az okmányokat minden esetben érdemes magunkkal vinni. Ha ez nem megoldható, az értékeket még indulás előtt érdemes a csomagtartóba tenni. A rendőrség azt is tanácsolja, hogy parkolás után mindig ellenőrizzük, megfelelően van-e bezárva az autó, és lehetőség szerint jól megvilágított vagy kamerával megfigyelt helyen álljunk meg. Változékonyabbra fordulhat az időjárás térségünkben, miután a korábbi meleg időszakot egy hullámzó frontrendszer válthatja fel. A nappali hőmérséklet többnyire 28 és 31 fok között alakulhat, de záporok és zivatarok környezetében átmenetileg ennél hűvösebb is lehet. A napsütés mellett ugyanis gyakran megnövekedhet a felhőzet, főként a délutáni és esti órákban.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, július 8-a van.

Szerda, és a legjobb zenék mellett ebben az órában Shania Twainről lesz szó, akiről egy életrajzi film készül. Jönnek a részletek, és természetesen ébredünk olyan előadókkal, mint például a D-Light, a Groovies in Your Heartot hozzák majd, a kezdés pedig Avril Lavigne. Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out now.

Best FM a legjobb zenék. Életrajzi film készül a country zene egyik legnagyobb ikonjáról, Shania Twain életéről és pályafutásáról. Shania Twain a bejelentést egy szív emojival nyugtázta a közösségi oldalán. A készülő mozi részleteit egyelőre homály fedi, azonban az biztos, hogy az énekesnő nem pihen a közeljövőben, hiszen a country királynője a következő hetekben több alkalommal is különleges vendége lesz Harry Styles koncertsorozatának, és emellett egy stúdióalbumon is dolgozik. Joggal merül fel bennem a kérdés, hogy kiről tudna elképzelni életrajzi filmet. A telefon és Viber számunk 0620-5555-155, én akár a következő előadóról is. Sean Paul érkezik, és a Vivi Burninnel folytatjuk most az ébredés és a napindítást itt a Best

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Honey Beats és a Pánik. Most egy rövid szünet következik, aztán természetesen folytatom az időutazást a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Itt lesz például velem a Kid Rock, az All Summer Long-gal, na meg Tégdet és Lulu közöse, a Relight My Fire-rel jövök rögtön a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Yes. Open, come on. Hey Martinez, you ready, girl?
4: Come on. Let's do this game.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Növekszik a forgalom az autópályákon. Új CT-berendezés a Hetényi Kórházban. Átadták az év köztisztviselője díjat Cegléden. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. A turisztikai szezonban megnövekszik a forgalom az autópályákon. Ebben az időszakban nagyobb a baleseti kockázat, ezért fontos, hogy veszélyes helyzetben azonnal tudjunk cselekedni. Balesetnél a legfontosabb a 112-es segélyhívó használata és a biztonsági folyosó kialakítása a sztrádán. Hívta fel a figyelmet Vad Róbert, rendőralezredes.
2: A balesetek jelentős része a követési távolság be nem tartása és a szabálytalan sávváltás miatt következik be. Fontos tudni, hogy amennyiben baleset történik, a 112-es segélyhívás nem lehetőség, hanem kötelesség. A strádán közlekedők figyelmét felhívjuk, hogy a megkülönböztető jelzést használóknak helyet kell biztosítani úgy, hogy a belső, tehát a bal szélső forgalmi sávból szorosan a sáv bal szélére kell húzódni. Az egyéb sávokban közlekedőknek a lehetséges mértékben jobbra kell húzódni, tehát egy folyosót kell kialakítani.
1: Munkába állt a szolnoki Hetényi Géza Kórház új 128 szeletes CT-berendezése. A készüléket az Országos Képalkotó Diagnosztikai Modernizációs Program részeként helyezték üzembe. A csere idején a betegek vizsgálatait egy mobil CT biztosította, a munkálatok pedig a tervezett határidőre elkészültek. Az új berendezés gyorsabb vizsgálatokat tesz lehetővé, részletesebb felvételeket készít és a korábbinál kisebb sugárterhelés mellett segíti a pontosabb diagnózis felállítását. A készülék akár 300 kg-os betegek vizsgálatára is alkalmas. A kórház szerint a fejlesztés hozzájárul a gyorsabb és biztonságosabb betegellátáshoz. Szivák Ibolya vezető főtanácsos jegyzői megbízott kapta idén Cegléden az év köztisztviselője díjat. A szoljon.hu beszámolt róla, hogy az elismerést a Városháza dísztermében adták át. A díjat a polgármesteri hivatal eredményes működéséhez nyújtott munkájáért, valamint a hosszú időn át végzett magas színvonalú szorgalmas és példamutató tevékenységért ítélték oda. Elfogtak egy 39 éves szolnoki férfit, aki Kristály nevű kábítószerrel kereskedett. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a rendőrök több nyomozás során gyűjtött bizonyíték alapján jutottak el hozzá, majd a Tisza Mektó bevetési egységével fogták el. A lakásán tartott kutatás során drogot, mérleget, készpénzt és mobiltelefonokat foglaltak le. Mozgalmasabb időjárás körvonalazódik környékünkön, miközben a nyári meleg továbbra is velünk marad. A nappali csúcshőmérséklet általában 27 és 30 fok között alakulhat, vagyis továbbra is kellemesen meleg nyári időre készülhetünk. A napsütés mellett azonban egyre több gomoly és rétegfelhő jelenhet meg az égen. Több hullámban is kialakulhatnak záporok és zivatarok, amelyek átmenetileg felfrissíthetik a levegőt.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slá.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Kid Rock felvétele, az All Summer Long. Szép reggelt kívánok mindenkinek, és hát nálunk most az All Summer Longban nem a rock zene, hanem inkább a focitarról, ugyanis zajlik a VB Amerikába. A mai napon egyébként szünet van, így a sportrovatban nem fociról lesz szó, hanem egy focival kapcsolatos statisztikáról, de ez még annak is érdekes lesz, aki nem szereti a focit. Egy kicsit poénra vette a FIFA is, ezért mi is annak fogjuk venni, és azt hagyd mondjam el, hogy július 8-a van szerda, a névnaposok az Elákok, a születésnaposok között pedig Robbie Keane-t köszönthetem, Isten értesse az ünnepelteket. 230 évvel ezelőtt ezen a napon állították ki az első amerikai útlevelet egyébként. Nekünk meg egy útlevelünk van arra, hogy szóljanak a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem hamarosan majd a Planet Funk a Chase the Sun-nal, na meg most Fragma, ez a Tokaz Miracle itt a Best-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig ellátogatunk a VB-re, de nem a futballról lesz szó, mert a mai napon egyébként szünet van, nincs egy darab meccse, hanem egy nagyon érdekes statisztikáról, a FIFA poénra vette, úgyhogy mi is poénra fogjuk venni, de nem rántom le a leplet, annak is fog tetszeni, aki nem szereti a focit, vicces lesz. A legjobb zenékkel pedig természetesen készülök a következő órába is, az ébredés és a napindítás mellé, például a Mester 3-as dala, az biztos, hogy szólni fog, hogy kikről van szó, Timbalandről, Justin Timberlake-ről és Nelly Furtado-ról. A Give It To Me-val érkeznek majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Nyárváró nyereményjáték a Kiskegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és vigye el a félmilliós utazást, vagy a további értékes nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kiskegyed. Nekünk, nőknek.
2: Reklámot hallottak. 102.4 Best FM.
4: 102.4 Best FM.
2: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Visszatér a Ne Bánts Világ elnevezésű kampány. Nyári szünet a civil közösségi szolgáltatók központnál. Tömeges kagylópusztulás. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 8-a van, szerda. Folytatódik az iskolai bántalmazás és a függőségek elleni küzdelem a hazai oktatási intézményekben. A következő tanévben megújult formában tér vissza a Dériné program Ne Bánts Világ elnevezésű országos kampánya, hogy drámapedagógiai és színházi eszközökkel segítsen a diákok mentális és fizikai egészségének megőrzésében. A részletekről Imre Soltész Daniellát, a programvezetőjét kérdeztük.
2: Rengeteg fejlesztési javaslatot szedtünk össze, ebből alakult ki ez az új struktúra. 5 különböző modult fogunk érinteni, az online bántalmazás, test és lélek egyensúlya, egészséges életmód, iskolai bántalmazás, tehát minden olyan témát, ami a prevencióval kapcsolatos. A pilot időszakban 40 témanapot tartottunk, több mint 10 000 diákot értünk el. Az új struktúra egy picit más lesz, minden iskolában legalább 2 alkalommal eljutunk. A cél, hogy a diákok egy egészségesebb iskolai környezetben lehessenek.
1: Nyári szünet miatt július 20-ától augusztus 7-ig zárva tart a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei civil közösségi szolgáltató központ. A honlapjukon tudatták, hogy ebben az időszakban szünetelni fog a személyes ügyfélfogadás. Sürgős szakmai kérdésekben azonban telefonos ügyeletet tartanak minden hétfőn és kedden délelőtt 9 és 12 óra között. A központ augusztus 10-én hétfőn nyit ki újra, és ismét a megszokott rend szerint fogadja majd az ügyfeleket. Tömeges amuri kagylópusztulást tapasztaltak a Tiszató Abátszalóki medencéjében. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság számolt be róla, hogy a jelenség a tartós hőség és a magas vízhőmérséklet miatt alakul ki, és a nyári kánikulák idején rendszeresen visszatér. Az amuri kagyló nem őshonos faj Magyarországon, ezért különösen érzékeny egy hazai vízi atkafaj által okozott bakteriális fertőzésre, amellyel szemben az őshonos kagylók többsége ellenálló. A bomlásnak indult kagylótestek a víz felszínre emelkednek, ahol a harcsák fogyasztják el őket. Most pedig híreink.

0: hétvégén pár mondatban a várható időjárásról. A hajnalok kellemesek maradnak, jellemzően 16 és 19 fok közötti minimumokkal. A nappali hőmérséklet többnyire 28 és 31 fok között alakulhat. A meleg nedves levegő kedvezhet a zivatarok kialakulásának. A légmozgás a zivataroktól függetlenül többnyire mérsékelt lesz. A levegő füllettebbé válhat, ami a frontérzékenyek szervezetét is jobban megterhelheti.
1: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: VB szünet van, úgyhogy a sportrovatban egy érdekesség érkezik a foci VB-ről. Egyébként a FIFA egy nagyon érdekes statisztikát hozott el, ami vicces, annak is fog tetszeni, aki nem szereti a focit. Így július 8-án szerdán elmúlt 9 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, és együtt rádiózunk a legjobb zenékkel. Kezdünk Lenny Kravitzzel.
1: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, a mai napon szünet van a foci világbajnokságon, így a sportrovatban egy kicsi érdekességet szerettem volna keresni erről a világeseményről, és hát bele is futottam egybe. Megszokhattuk, hogy a FIFA mindig gólrekordokról, nézettségi adatokról, jegyaladásokról számol be, hogyha tölteni akarja az időt, meg a híreket ilyen töltelék dolgokkal, de most egy nagyon érdekes és szórakoztató gasztronómiával kapcsolatos dolgot, statisztikát közöltek, méghozzá azt, hogy a mérkőzésen eddig mintegy 300 ezer hotdog fogyott el. A FIFA számításai szerint, ha ezeket egymás mellé pakoljuk, akkor 45 kilométer hosszú láncot alkotnak. Ez a távolság éppen megegyezik a New Jersey stadion és a New Yorki nemzetközi repülőtér közötti útszakasszal. Bár a hotdogok mennyisége is tekintélyes, az italok fogyasztása messze túlszárnyalja az ételeket. A stadionok büféiben a szurkolók eddig elképesztő mennyiségű 2,8 millió pohár sört vásároltak, és további 1 millió palackozott vizet. Ez nem kis mennyiség, úgyhogy egy kicsit ezzel próbáltam színessé tenni a sportrovatot a mai napon, és a legjobb zenékkel pedig folytatom. Itt lesz velem az East 17 és az It's Alright, de a folytatás Maxi Priesté, és ez a Close to You most itt a

Best FM a legjobb zenék. A 90-es években repültünk vissza az E17-nek, köszönhetően ez volt az It's Alright. Szép napot kívánok mindenkinek. Júli 8-a van szerda, a névnaposok az Elákok, a születésnaposok között pedig Robiként köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. 230 éve ezen a napon állították ki az első amerikai útlevelet, és ebből az órából van még bőven hátra, úgyhogy bőven nosztalgiázhatunk a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Itt lesz velem például Britney Spears a Strongerrel, a folytatás pedig Sealy. Ez az Amazing most itt a Besten. Everyone.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, infók, 10 óra után pedig átlépünk a délelőttbe, de én is a legjobb zenék maradunk, és kísérünk mindenkit a munkahelyén, az úton, minél gyorsabban eljöjjön az az idő, amikor letehetjük a munkát. A hangulat felelősök között a következő órában ott van a Texas és az I Don't Want a Lover.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Elkezdődött a szúnyoggyérítés. Tovább apad a Tisza Szolnoknál. Az autó nem értékmegőrző. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 8-a van, szerda. Egyre több a szúnyog, elkezdődött a kémiai gyérítés. Két budapesti kerületben és 11 megyében lépnek fel a vérszívók ellen. Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Pest és Tolna megyében permeteznek. Mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: A héten összesen 151 település belterületén lehet majd kémiai szúnyoggyérítést végző platós autókkal találkozni. Az autók azok késő este és éjszaka permeteznek, és nagyon alacsony dózisban jutatják ki az írtószert, ami a szabadban néhány óra alatt le is bomlik. A katasztrófavédelem weboldalán a lakosság majd szúnyoggyérítés menüponton belül lehet megnézni a heti programot, ami pontosan megmutatja, hogy melyik napon, melyik településen lesz gyérítés.
1: Jász-Nagykun-Szolnok megyében a hét elején közel 3000 hektáron voltak kezelések. Napok óta a valaha mért legalacsonyabb vízállás közelében van a Tisza Szolnoknál, írja a szoljon.hu. A folyó vízszintje már elérte a mínusz 301 cm, ami megegyezik a negatív rekorddal, amelyet tavaly július 7-én mértek. Az előrejelzések szerint a következő napokban sem várható jelentős változás, ezért akár új rekord alacsony vízállás is kialakulhat. A tartósan alacsony vízszint miatt a Tisza medre egyre nagyobb területen válik láthatóvá Szolnoknál. Az autófeltörések megelőzésére hívja fel a figyelmet a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság közösségi oldalán. Azt kérik, hogy senki ne hagyjon látható helyen értéktárgyakat a jármű utasterében, mert a tolvajok gyakran az ilyen autókat veszik célba. A táskát, a laptopot, a mobiltelefont, a pénztárcát és az okmányokat minden esetben érdemes magunkkal vinni. Ha ez nem megoldható, az értékeket még indulás előtt érdemes a csomagtartóba tenni. A rendőrség azt is tanácsolja, hogy parkolás

0: után mindig ellenőrizzük, megfelelően van-e bezárva az autó, és lehetőség szerint jól megvilágított vagy kamerával megfigyelt helyen álljunk meg. Változékonyabbra fordulhat az időjárás térségünkben, miután a korábbi meleg időszakot egy hullámzó frontrendszer válthatja fel. A nappali hőmérséklet többnyire 28 és 31 fok között alakulhat, de záporok és zivatarok környezetében átmenetileg ennél hűvösebb is lehet. A napsütés mellett ugyanis gyakran megnövekedhet a felhőzet, főként a délutáni és esti órákban.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép napot kívánok mindenkinek, elmúlt 10 óra, mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, július 8-a van, szerda, a hét közepén vagyunk, és lassan a nap közepén is, már csak 2 órát kell várni, és itt lesz majd az ebédszünet. A legjobb zenékkel pedig természetesen bekészültem ebbe az órába. Itt lesz velem Brian Adams és a Clue No. 9, a kezdés pedig Christina Aguilera-jé. Ez a Dirty
1: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék. Ez volt a Follow the Flow és a Valahányszor, és hogyha én valahányszor ezt a zenét meghallom, akkor visszarepülök a 90-es évek funky hip-hop buliaiba, nem véletlenül. Nagyon-nagyon szeretem ezt a dalt és ezt a csapatot is. A Stereo MC's jön, és ez a Connected most itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Lili Ellen felvétele, a Smile. Szép napot kívánok mindenkinek, júli 8 szerda, a névnaposok az Elákok, a születésnaposok között pedig Robi Kint köszönhetem. 230 éve ezen a napon állították ki az első amerikai útlevelet. A legjobb zenékkel pedig természetesen készültem, jön még ebbe az órába, csak egy rövid szünet, aztán itt lesz velem Madonna, és szól majd a music.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei.
2: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, infók következnek, utána pedig a mai utazásunk utolsó közös óráját kezdjük meg. A legjobb zenékkel természetesen bekészültem, és a jó hangulatról gondoskodik majd például Sheryl Crow. Az All I Wanna Do-val érkezik majd a Choice-i.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Újra hőkupola alakulhat ki Európa fölött. Drogdílert kaptak el a fővárosban, 8 napjaig egy hulladék lerakó Indonéziában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Ismét visszatérhet a rendkívüli hőség. Európa fölött újra hőkupola alakulhat ki, amely nagyon meleg levegőt sodorhat fölénk. Arról, hogy ismét 40 fok közelébe emelkedhet-e a hőmérséklet, Simon Gergőt, a Hungaromet előrejelzési osztályának vezetőjét kérdeztük.
2: A Kárpát-medence fölé mérsékelten meleg léghullámok érkeznek. Az anticiklon peremén 2-3 napos csúszással hidegfrontok fognak elvonulni. Sajnos csapadékot nem adnak, csak egy-egy lokális záport, viszont nem engedik azt meg, hogy a hőmérséklet ismét 40 fok közelébe emelkedjen. A jövő hét elején ez az anticiklon egy kicsit keletebbre helyeződik, jóval közelebb lesz hazánkhoz, előfordulhatnak 30 fok feletti csúcsértékek. Ez a hőhullám most inkább csak Nyugat-Európa fogja érinteni a következő 7-10 napban.
1: Partnerséget kérnek a hazai dinnyetermelők. A Magyar Dinnyetermelők Egyesülete azt szeretné, ha az áruházláncok nem indítanának dömpingáros akciókat, és az import helyett a magyar dinnyét részesítenék előnyben. A termelők szerint a túl alacsony árak veszélyeztetik a hazai dinnyetermesztés jövőjét. Hozzátették, hogy júliustól a magyar termés teljes egészében képes ellátni a belföldi piacot. Magyarországon mintegy 1500 család foglalkozik dinnyetermesztéssel. Több mint 5 kg kábítószert találtak a rendőrök egy budapesti férfi lakásában. A Nemzeti Nyomozóiroda szerint a lefoglalt drog fekete piaci értéke csaknem 30 millió forint. A nyomozók több mint 5 kg amfetamint, csaknem fél kg kokaint és kisebb mennyiségű extazit találtak, emellett készpénzt és autót is lefoglaltak. A férfit kábítószer kereskedelemmel gyanúsítják és kérték letartóztatását. Már 8. napjaig egy hatalmas hulladék lerakó Indonéziában, Jakarta közelében. A tűz már több mint 15 hektáros területet érint, a sűrű füst pedig a környező lakóövezeteket is beborította. Az oltásban helikopterek, vízszállító járművek, buldózerek és drónok is részt vesznek, de a lángokat nehéz megfékezni, mert a felhalmozott hulladék belseje is izzik. A hatóságok szerint a levegő minősége veszélyes szintre romlott, a tűz okát az oltás után vizsgálják ki. Ma sok helyen naposra fordul az idő, a Dunántúlon, a déli határvidéken és északkeleten viszont jobban megnőhetnek a gomoly felhők, ezekből záporok, zivatarok is kipattanhatnak. A szél sok felé erős lesz, néha viharossá is válhat. Délután 26 és 31 fok közé melegszik a levegő. Holnap marad a napos gomoly felhős idő, csak kevés helyen lehet zápor. Pénteken és szombaton is hasonló időre készülhetünk, egy-egy futózáporral. Vasárnap már szárazabb, naposabb idő ígérkezik, 27-32 fokos maximumokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Remélem mindenkinek jól telik a munkaidő, hogyha nem, akkor én gondoskodok a jó hangulatról, a legjobb zenékkel. Itt lesz velem a Spice Girls csapata ebben az órában a Viva Forever-rel, a kezdés pedig Eminem és Didó közöse, a Stennel indulunk, rádiózzunk együtt egészen délig a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, aki az utakat rója, az pedig csak óvatosan tegye.
0: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék. Ez volt Nagy Bogi és Dash közös slágere, a Jó leszek újra. Most visszatérünk a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereihez, és a folytatásban egy olyan csapat jön, akinek megköszönhettük a szabadságérzetet a 2000-es évek elején ezzel a dalral. Nem másról van szó, mint a New Radicalsről, és szól a You Get You What You Give. Itt a Best FM. Rádiózzunk együtt egészen délig.

0: Best FM a legjobb zenék, a Viva Forever szólt a Spice Girls csapatától. Szép napot kívánok mindenkinek, júli 8-a van, szerda, a névnaposok az Elákok, a születésnaposok között pedig Robiként köszönthetem, Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon 230 éve állították ki az első amerikai útlevelet. A legjobb zenékből pedig még belefér bőven ebben az órába. Folytatom hamarosan Árással és a Boroboróval.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Rest FM a legjobb zenék árás boroborója után annyi időm maradt, hogy elköszönjek, ugyanis Majoros Rita már megérkezett ide a stúdióba, és ő hozza a legjobb zenéket egészen este 6 óráig, este 6 órakor pedig természetesen ma is lesz Night Shift, és White Boynak köszönhetően megtanultam azt, hogy a mai napon popszerda van, egy mondókát tanítatott meg velem, méghozzá azt, hogy szita-szita péntek, szerelem csütörtök, és a dobszerda helyett popszerdát kell mondani. Na minden esetre én ezzel kicsekkolok, jön a Well Hello és a késő már Horváth Zoltán Hori elköszön, viszont!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-éig vagy a készlet erejéig tart.
2: Nyárváró nyereményjáték a Kiskegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és vigye el a félmilliós utazást, vagy a további értékes nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kiskegyed. Nekünk, nőknek.
0: Reklámot hallottak. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Adást a szúnyogok ellen. Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója szerint szemléletváltásra van szükség. A védekezés alapja a tenyészőhelyek felkutatása és megszüntetése. Hozzátette, a védekezést sokszor a saját környezetünkben a pangóvizek felszámolásával kell kezdeni.
1: A sokadik önkormányzattól vagy civil szervezettől kapjuk a megkeresést, hogy hát sok a szúnyog. Legtöbbször egy-egy elhanyagolt kert az oka ennek, egyszerű ingyenes praktikákkal megszüntethető a szúnyogártalom, és nincs szükség arra a bizonyos ködölésre, ami egyébként maximum egy-két napig ad megoldást. A szúnyogártalom az egy olyan dolog, amivel az önkormányzatnak meg a kormánynak van dolga, nekünk semmi. Nem így van, hiszen az önkormányzat nem jöhet be a kertünkbe, és a kint felejtett műanyagvödröt nem boríthatja ki. Ha van olyan hely, ahol gyűjtöm például a vizet, azt letakarom, és már magunkat meg is szabadíthatjuk a szúnyogoktól.
0: Két oldalú találkozóról állapodott meg Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő az ankarai NATO csúcsra érkezve elmondta, hogy rövid megbeszélést folytattak, és a közeljövőben részletes egyeztetést tartanak. Magyar Péter megerősítette, a magyar kormány továbbra is Ukrajnát tekinti a háború áldozatának. Hozzátette, Magyarország továbbra is humanitárius segítséget nyújt Ukrajnának, fegyvereket azonban nem szállít és katonákat sem küld. Mintegy 3 milliárd forintos költségvetési csalás miatt emeltek vádat 4 férfi ellen. A Baranya vármegyei főügyészség szerint a vádlottak egy elektromos cigarettákhoz használható töltőfolyadékokat értékesítő bűnszervezetet működtettek. A gyanú szerint a termékeket egy horvátországi cég közbeiktatásával forgalmazták, hogy elkerüljék a jövedéki adó megfizetését. 5 év alatt több mint 10 millió millilitert adtak el. Az ügyben ingatlanokat és nagyértékű autókat is lefoglaltak a hatóságok. Repülés közben kiesett egy oktató egy kis repülőből Argentínában. A 42 éves férfi egy gyakorló repülésen azt mondta a 22 éves pilóta növendéknek, hogy folytassa a repülést, majd kinyitotta a gép ajtaját és kizuhant. A fiatal nő a sok ellenére megőrizte a lélek jelenlétét, és biztonságosan leszállt a közeli repülőtéren. Az oktató életét már nem lehetett megmenteni. A tragédia körülményeit vizsgálják. Ma egyre több felé kisüt a nap, teljesen nyugodt időnk azért nem lesz, mert a Dunántúlon délen és északkeleten magasabbra nőhetnek a gomoly felhők, és helyenként záporzivatar is kialakulhat. A hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. A következő napokban marad velünk a nyári napos gomoly felhős idő. Az előrejelzések szerint holnap pénteken és szombaton főként északkeleten fordulhat elő néhol zápor. Vasárnap már inkább a napsütésé lesz a főszerep, csapadék nélkül többfelé 30 fok körüli csúcsértékekkel.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép szerdát, vidám délután kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Na, mai délutánon is jöjjenek velem, mert hogy Cushion Catch, csak ennyit mondok, vagy éppen Red Hot Chili Peppers Under the Bridge, szóval megtöltjük a mai délutánt is isteni zenékkel, felejthetetlen slágerekkel, úgyhogy indítok is a Black Eyed Peas-szel. Érkezik a Hey Mama. Csodás napot mindenkinek!
3: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék. Igazán szép délutánt kívánok mindenkinek, kellemes hét közepét, így munkahét közepét. Nagyon remélem, hogy kitart még a lelkesedésük, mert hogy messze még a hétvége sajnos. Na, ezzel senkit nem akarok lelombozni, inkább hozom a nagy lendületet a mai délutánban. Jó étvágyat kívánok az ebédelőknek, tudják, a desszertet soha ne hagyják ki. Nem tudhatják, mi vár még örökre ma délután. Remélem, hogy csupa jó dolog. Ha itt maradnak ezen a frekvencián, biztos, hogy így lesz. A Red Hot Chili Peppers Under the Bridge dalát hozom hamarosan. Akár mondjuk desszert mellé, vagy valakinek desszert helyett, hogyha olyan merész, hogy ma nem desszertezik. A Kosin is jön, és a Catch, most pedig a Robin Raz viszi tovább a napot. Hozom hamarosan a napkérdését is, közlekedési információkat, úgyhogy töltsük együtt a délután. Get to get, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is mindenfelé kísérem önöket, akár autóban ülve, akár éppen mondjuk valahova utaznak nyaralni. Remélem, hogy sokan így vannak. Ha mondjuk ott vannak a buszon, vagy éppen kamionban ülnek, én ott vagyok és a közlekedési információkat is hozom. Például az M1-esről Budapest felé Tatabánya és az M0-es autóút csomópontja között kialakított terelésben folyamatosan lassulás, torlódás, nagyrészt a külső sávban. Lassan már azt tudom mondani, hogy a szokásos módon annak, aki autóval van és Budapest a célja, érdemes az átterelt belső sávot választania. A terelésbe történő belépés előtt egyébként szintén legalább 4-5 kilométeres az araszolás, erre kell készülni. 0620 55 55 155 ez az SMS, Viber és ifató telefonszámunk. Ma is ide várom az útinfókat. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt délután egy óra lesz, jönnek a legfrissebb hírek, aztán pedig zenélünk tovább, és jön a második óra. DJ Jazzy Jeff és The Fresh Prince dalával itt lesz a Boom Shake the Room. És itt lesz az Aria is.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Jövő héten is ülésezik az országgyűlés, véradásra hív a vérellátó szolgálat. Olaszországot elérte egy újabb hőhullám. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Jövő héten is rendkívüli ülést tart az országgyűlés, hétfőn és kedden ülhetnek össze a képviselők. Hét előterjesztésről tárgyalhatnak, köztük az alaptörvény 17. módosításáról, amelynek mielőbbi elfogadását sürgeti a kabinet. Napirendre kerülhet a

0: beavatkozáshoz elegendő vérkészítmény állja a rendelkezésre. Vért 18 és 65 év közötti egészséges felnőttek adhatnak. Strandröplabda költözik a fővárosba, jövő hétvégén a Városligetben rendezik meg a CEB Nemzetek Kupája döntőjét. A négy napos esemény Európa legjobb válogatottjait vonultatja fel, és mindkét nem mezőnyében 8-8 ország, összesen 11 nemzet válogatottja mérkőzik meg egymással, mondta a rádiónknak Vatai Gabriella, a Magyar Röplabda Szövetség elnöke.
1: Ez az Európa-bajnokság utáni második legnagyobb strandröplabda eseménye az Európai Szövetségnek, amelyet először rendezünk meg Magyarországon, sőt, ilyen volumenű strandröplabda eseményt még soha nem rendeztünk. Ingyenesen látogatható, és a mérkőzések mellett a közönség is mindenféle reflexjátékokat, ügyességi játékokat kipróbálhat. Természetesen fölállítunk szabadtéri és röplabdapályákat, úgyhogy röplabda az bármennyi lesz, tekból asztalt fogunk kirakni, és mindenki kipróbálhatja, hogy mennyire ügyes lehet különböző játékokon.
0: Újabb hőhullám ért el Olaszországot, az olasz egészségügyi minisztérium szerint ez már az idei harmadik hőségriadó. Az ország több részén ismét 40 fok körüli csúcshőmérsékletre készülnek, Firenzében pedig csütörtöktől a legmagasabb vörös hőségriasztás lép életbe. Az előrejelzések szerint a forróság vasárnap tetőzik, de akár július 22-ig is kitarthat Olaszországban. Ma sok helyen naposra fordul az idő, a Dunántúlon, a déli határvidéken és északkeleten viszont jobban megnőhetnek a gomoly felhők, ezekből záporok, zivatarok is kipattanhatnak. A szél sok felé erős lesz, néhol viharossá is válhat. Délután 26 és 31 fok közé melegszik a levegő. Holnap marad a napos gomoly felhős idő, csak kevés helyen lehet zápor. Pénteken és szombaton is hasonló időre készülhetünk, egy-egy futózáporral. Vasárnap már szárazabb, naposabb idő ígérkezik, 27-32 fokos maximumokkal.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy óra is elmúlt, most már lassan 5 perccel megy tovább a délután a jó hangulat, és kint pedig a jó idő, úgyhogy hozom mellé a leges legjobb zenéket. Én Majoros Rita vagyok, Azaria érkezik hamarosan is az introvertált dal. Jön Paul Johnson, itt lesz Danny Minogue és Joe Baccio is a Funky Groove-val. Florida pedig Kesha-ban indít, itt a Right Round.
2: Best FM.

Magam, pedig körülöttem lassan már mindenki ugyanolyan. Elmesélhetném azt is, hogy milyen érzés, ha jön a kérdés, miért vagyok ugyanabban, amiben tegnap. Aki meg nem érdemli meg, az mindent megkap, yeah.

veszed, hogy mindent tudsz már róla. Pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla. Ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is te

Best FM a legjobb zenék. Már meg is jöttem a nap kérdésével. Melyik volt az az internetes őrület, amiből mi sem maradhattunk ki? Ma ezt a kérdést teszem fel. És melyik volt esetleg az, amit a legkevésbé értettünk? Ez lehet régebbi, ez lehet újabb, mondjuk ez az Ice Bucket Challenge, amikor ugye ilyen jeges vizet öntöttek magukra az emberek, stb. Stb. Szóval mi volt az az internetes őrület, amiből nem maradtunk ki, és mi volt az, amit egyébként kihagytunk volna, vagy ki is hagytunk? 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek. Facebookon és Instagramon is ott vagyunk, úgyhogy várom a válaszokat. Cserébe Danny Minoggal megy tovább a délután. I Begin to Wonder, itt a Best FM-en.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Többen is írták a hallgatóink közül, hogy Budapest egészen jól járható, viszont egy balesetről is kaptam infót, hogy baleset történt a Terész körúton, a nyugati pályaudvarnál, úgyhogy ott kell egy kicsit jobban figyelni. Ami pedig az autópályákat illeti, az M1-esen Budapest felé Tatabánya és az M0-as autó csomópontja között kialakított terelésben folyamatos a szakaszos lassulás, torlódás, ugye nagyrészt a külső sávban, szóval érdemes autóval a belsőt választani. A terelésbe történő belépés előtt szintén, hát most már legalább 8 kilométeres a torlódás, úgyhogy erre kell felkészülni. A 67-es főúton Kaposvár átkelési szakaszán egy autó és egy busz ütközött. A 40-es kilométernél a Zselic-Szentpál felé vezető oldalon egy sávot le is zártak. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom még az útinfókat. Jó utat mindenkinek, vigyázzunk egymásra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

könnyebb lesz majd. Hogy legyek mindig jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb. Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam a null, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A Follow the Flow-val énekelhettük, hogy anyám mondta, de aztán a következő órában is énekelhetünk, mert hogy pár perci jönnek a legfrissebb hírek 2-kor, utána érkezik majd Press Michelle és Maya és a Ghetto Superstar. És jön a Kelemen kabátban dala is a Végtelen.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Kevesebb búza teremhet idén. Nálunk most nem várható nagy hőség. Illegális kerékpárokra csaptak le Angliában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Az átlagosnál gyengébb termésre számítanak az idei aratásban. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium szerint a tavaszi fagy és a csapadék hiány jelentősen visszavetette a termést. Ugyanakkor a száraz időnek köszönhetően az aratás fennakadások nélkül halad, és akár már jövő héten befejeződhet. A Gabona Termesztők Országos Szövetsége szerint búzából mintegy 1 millió tonnával kevesebb teremhet a tavainál, a belföldi ellátás azonban így is biztosított. Ismét visszatérhet a rendkívüli hőség. Európa fölött újra hőkupola alakulhat ki, amely nagyon meleg levegőt sodorhat fölénk. Arról, hogy ismét 40 fok közelébe emelkedhet-e a hőmérséklet, Simon Gergőt, a Hungaromet előrejelzési osztályának vezetőjét kérdeztük.
2: A Kárpát-medence fölé mérsékelten meleg

0: Két férfi Németországban készülhetett szabotás akcióra egy Ukrajna támogatásában résztvevő védelmi ipari létesítmény ellen. A szerb rendőrök a német hírszerzés jelzése alapján fogták el őket, csomagjaikban pedig robbanó eszközt is találtak. A német hatóságok hivatalosan egyelőre nem erősítették meg az értesüléseket. Lecsaptak az illegális elektromos kerékpárokra Angliában. A Nottinghami rendőrség összesen 60 e-kerékpárt és a rollert vont ki a forgalomból, miután egyre több panasz érkezett a gyalogos övezetekben száguldozó járművekre. Volt olyan elektromos bicikli, amely a tesztek szerint akár 116 km/órás sebességre is képes. A szabályszegők ellen eljárás indult, jelentős bírságra is számíthatnak. Végül néhány szó a várható időjárásról. Ma egyre több felé kisüt a nap, teljesen nyugodt időnk azért nem lesz, mert a Dunántúlon délen és északkeleten magasabbra nőhetnek a gomoly felhők, és helyenként záporzivatar is kialakulhat. A hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. A következő napokban marad velünk a nyári napos gomoly felhős idő. Az előrejelzések szerint holnap pénteken és szombaton főként északkeleten fordulhat elő néhol zápor. Vasárnap már inkább a napsütésé lesz a főszerep, csapadék nélkül többfelé 30 fok körüli csúcsértékekkel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Tudós slágerek 2 óra után is itt a Best FM-en, sőt lassan 5 perccel elhagytuk már 2 órát is, úgyhogy mehetünk tovább jó hangulatban. Például Jennifer Lopez-zel jön a Love Don't Cost a Thing, itt lesz Press Michelle is májával, és a Ghetto Superstar jön Janet Jackson, most pedig Lionel Richie indít, jön a Just For You. Én Majoros Rita vagyok, szép napot!
2: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék. A ma délutáni kérdésem az, hogy melyik az az internetes őrület, vagy éppen trend, amiből egyszerűen mi sem maradhattunk ki. Na nézzük, miket írtak a hallgatók. Azt írja Andi, az Ice Bucket Challenge nálam kötelező volt, fél óráig készültem rá, aztán persze 2 másodperc alatt nyakon öntöttek a jeges vízzel. Azt írja Katta, neki a bírilláz volt, ilyen minden nap pont akkor jött az értesítés, amikor a legkevésbé voltam fotóképes, de egyébként ebben pont ez volt az izgalmas. Gergő a Pokémon Go-t írta, olyan helyekre is elment sétálni, ahová amúgy biztosan nem, de így egészen jól jött. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide még az üzenetek. Tamással pedig teljesen egyet tudok érteni, ebből én sem maradtam ki, ez a kenyér sütős kovászos őrület a Covid alatt, bár ez még nálam mindig tart egy kicsit. Azt írja, ő nála 2 hétig igazán péknek érezte magát, 2 hétig tartott ez az egész. Most azért még néha-néha visszakúszik, de kovászt már egyáltalán nem nevel. És önök 0620 55 55 155, mi az, amiből egyáltalán nem maradtak ki, ami ilyen internetes trend volt, akár pár évvel ezelőtt, akár tavaly, jöhetnek az őrületek. És egy kis Janet Jackson őrület, Together Again, itt a Best FM-en.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.
1: Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull.

0: Best FM a legjobb zenék. Tibitől jött egy üzenet Budapestről, hogy a Könyves Kálmán körút és a Mester utca kereszteződésében baleset történt, úgyhogy ott tessék óvatosnak lenni. Az M5-ös autópályán pedig Röszke felé Lajos Mizsénél folyik a munka, a 74-es kilométernél a forgalom korlátozásra és legalább 5 kilométeres torlódásra kell készülni. Kecskemét után pedig a 93-as és a 94-es kilométerek között is elkezdtek dolgozni, így csak a belső sáv járható emiatt a torlódás. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom ide még az útinfókat. Vigyázzunk egymással az utakon. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Egyre több a szúnyog, elkezdődött a kémiai gyérítés, új CT-berendezés a Hetényi Kórházban, folytatódik az iskolai bántalmazás és a függőségek elleni küzdelem. Köszöntöm a hallgatókat, önök egy Gyemendi Rékát hallják. Egyre több a szúnyog, elkezdődött a kémiai gyérítés. Két budapesti kerületben és 11 megyében lépnek fel a vérszívók ellen. Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Pest és Tolna megyében permeteznek, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
3: A héten összesen 151 település belterületén lehet majd kémiai szúnyoggyérítést végző platós autókkal találkozni. Az autók azok késő este és éjszaka permeteznek, és nagyon alacsony dózisban jutatják ki az írtószert, ami a szabadban néhány óra alatt le is bomlik. A katasztrófavédelem weboldalán a lakosság majd szúnyoggyérítés menüponton belül lehet megnézni a heti programot, ami pontosan megmutatja, hogy melyik napon, melyik településen lesz gyérítés.
2: Jász-Nagykun-Szolnok megyében a hét elején közel 3000 hektáron voltak kezelések. Napok óta a valaha mért legalacsonyabb vízállás közelében van a Tisza-Szolnoknál, írja a szoljon.hu. A folyó vízszintje már elérte a mínusz 301 cm, ami megegyezik a negatív rekorddal, amelyet tavaly július 7-én mértek. Az előrejelzések szerint a következő napokban sem várható jelentős változás, ezért akár új rekordalacsony vízállás is kialakulhat. A tartósan alacsony vízszint miatt a Tisza medre egyre nagyobb területen láthatóvá válik Szolnoknál. Az autófeltörések megelőzésére hívja fel a figyelmet a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság közösségi oldalán. Azt kérik, hogy senki ne hagyjon látható helyen értéktárgyakat a jármű utasterében, mert a tolvajok gyakran az ilyen autókat veszik célba. A táskát, a laptopot, a mobiltelefont, a pénztárcát és az okmányokat minden esetben érdemes magunkkal vinni. Ha ez nem megoldható, az értékeket még indulás előtt érdemes a csomagtartóba tenni. A rendőrség azt is tanácsolja, hogy a parkolás után mindig ellenőrizzük, megfelelően be van-e zárva az autó, és lehetőség szerint jól megvilágított vagy kamerával megfigyelt helyen álljunk meg. Munkába állt a szolnoki Hetényi Géza Kórház új 128 szeletes CT-berendezése. A készüléket az Országos Képalkotó Diagnosztikai Modernizációs Program részeként helyezték üzembe. A csere idején a betegek vizsgálatait egy mobil CT biztosította, a munkálatok pedig a tervezett határidőre elkészültek. Az új berendezés gyorsabb vizsgálatokat tesz lehetővé, részletesebb felvételek készít, és a korábbinál kisebb sugárterhelés mellett segíti a pontosabb diagnózis felállítását. A készülék akár 300 kg-os betegek vizsgálatára is alkalmas. A kórház szerint a fejlesztés hozzájárul a gyorsabb és biztonságosabb betegellátáshoz. Elfogtak egy 39 éves szolnoki férfit, aki Kristály nevű kábítószerrel kereskedett. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a rendőrök több nyomozás során gyűjtött bizonyíték alapján jutottak el hozzá, majd a Tisza Megtó bevetési egységével fogták el. A lakásán tartott kutatás során drogot, mérleget, készpénzt és mobiltelefonokat foglaltak le. A férfit kábítószer kereskedelem miatt hallgatták ki, őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatását. Sziváki Ibolya vezető főtanácsos jegyzői megbízott kapta idén Cegléden az év köztisztviselője díjat. A szoljon.hu beszámolt róla, hogy az elismerést a Városháza dísztermében adták át. A díjat a polgármesteri hivatal eredményes működéséhez nyújtott munkájáért, valamint a hosszú időn át végzett magas színvonalú, szorgalmas és példamutató tevékenységéért ítélték oda. A turisztikai szezonban megnövekszik a forgalom az autópályákon. Ebben az időszakban nagyobb a baleseti kockázat, ezért fontos, hogy veszélyes helyzetben azonnal tudjunk cselekedni. Balesetnél a legfontosabb a 112-es segélyhívó használata és a biztonsági folyosó kialakítása a strádán, hívta fel a figyelmet Vad Róbert rendőr alezredes.
4: A balesetek jelentős része a követési távolságban nem tartása és a szabálytalan sávváltás miatt következik be. Fontos tudni, hogy amennyiben baleset történik, a 112-es segélyhívás nem lehetőség, hanem kötelesség. A strádán közlekedők figyelmét felhívjuk, hogy a megkülönböztető jelzést használóknak helyet kell biztosítani úgy, hogy a belső, tehát a bal szélső forgalmi sávból szorosan a sáv bal szélére kell húzódni. Az egyéb sávokban

0: kérdeztük.
1: Rengeteg fejlesztési javaslatot szedtünk össze, ebből alakult ki ez az új struktúra. 5 különböző modult fogunk érinteni, az online bántalmazás, test és lélek egyensúlya, egészséges életmód, iskolai bántalmazás, tehát minden olyan témát, ami a prevencióval kapcsolatos. A pilot időszakban 40 témanapot tartottunk, több mint 10 000 diákot értünk el. Az új struktúra egy picit más lesz, minden iskolában legalább 2 alkalommal eljutunk. A cél, hogy a diákok egy egészségesebb iskolai környezetben lehessenek.
0: Várják azoknak a színművészeknek, drámapedagógusoknak és civil szervezeteknek a jelentkezését, akik színházi előadásokkal vagy interaktív drámajátékokkal kívánnak bekapcsolódni a programba. Nyári szünet miatt július 20-ától augusztus 7-éig zárva tart a Jász-Nagykunszolnok vármegyei civil közösségi szolgáltató központ. A honlapjukon tudatták, hogy ebben az időszakban szünetelni fog a személyes ügyfélfogadás. Sürgős szakmai kérdésekben azonban telefonos ügyeletet tartanak minden hétfőn és kedden délelőtt 9 és 12 óra között. A központ augusztus 10-én hétfőn nyit ki újra, és ismét a megszokott rend szerint fogadja majd az ügyfeleket. Tömeges amuri kagyló pusztulást tapasztaltak a Tiszató Abátszalóki medencéjében. A Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság számolt be róla, hogy a jelenség a tartós hőség és a magas vízhőmérséklet miatt alakul ki, és a nyári kánikulák idején rendszeresen visszatér. Az amuri kagyló nem őshonos faj Magyarországon, ezért különösen érzékeny egy hazai vízi atka faj által okozott bakteriális fertőzésre, amellyel szemben az őshonos kagylók többsége ellenálló. A bomlásnak indult kagylótestek a víz felszínre emelkednek, ahol a harcsák fogyasztják el őket. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásról. Ma egy hideg front hatására többször lehet felhős az ég, helyenként eső, zápor is előfordulhat. Borult idő várható, csak néha bújik majd elő a nap. Holnap derűsebb időnk lesz, amit csak néhány gomoly felhő zavarhat meg. A nappali maximum hőmérséklet 27-29, az éjjeli hajnali minimum 14-16 fok lehet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szuper szerda délután kívánok, a stúdióban már Fodor Attila. Dr. Béres és Veréb Tomi is érkezik hamarosan hozzánk, de Ed Sheeran slágerét is hallgatjuk. A 90-es évekből pedig majd Dezzy érkezik az ő nagy slágerével. Viszont Kelly Minogue jön elsőre, a 2000-es évekből szól. On a Night Like This.
3: 102.4 West FM.

átmenetileg Európa szerte egy kicsit felfrissült a levegő. 102.4 Best FM a legjobb zenék térségünkben is, ahol holnap már sok napsütés várható, csak időnként érkezhetnek gomoly felhők fölénk. Elsőre inkább csak az Alpok alján és tőlünk észak-keletre van esély. Egyébként többfelé majd erős lesz a szél. A hőmérséklet csütörtökön napközben 26 fok körül alakul majd. Pénteken sok napsütés várható, kevés gomoly felhővel, csapadék sem valószínű. Többfelé élénk lesz majd az északnyugati szél, pénteken 28 fok lehet. Szombaton viszont már elérhetjük a 30 fokot, sőt annál több is lehet a térségben. Napos, gomoly felhős idő várható, csapadék nélkül, de még élénk szélre kell számítani. A Balaton és a Tisza, valamint a Tiszató hőmérséklete 23-25 fokos ezekben a napokban. Dél-Európában kicsit magasabbak a hőmérsékletek, nem csak a vízhőmérsékletek. Az Adria például 24-25 fokos, a levegő hőmérséklete pedig arrafelé 32 fok körül alakul napközben. Ezen a napon született Kandó Kálmán, gépészmérnök, Kassa Ilona, színésznő, Koncz Gábor, illetve Kevin Bacon színész is, ahogy Michael Weatherly, aki az NCIS Tony dinozóját alakította az elmúlt években. Az S-Food pedig következik, ezúttal a nyári sláger a Shine hallható.

Most a programajánlók következnek itt a 102.4 Best FM-en. Tiszató Fest holnaptól a Morotva kerékpáros pihenő parkban egészen vasárnapig. Holnap fellép többek között majd Hen, Essem, Burai, Nótárméri, Breda Bia, Regán Lili és többek között Pulmax is. Pénteken látható majd Chris Udi, a Groove House, Dr. Béres, a Cosmics, Pete Junior és többek között Newik. A szombati fellépők pedig a TNT, Bialex és a Slap, Fehér Krisztián és többek között Nigel Stately is. 8. országos Wartburg találkozó ezen a héten csütörtöktől vasárnapig a Kerekdombi termálfürdés kemping területén. DJ és Street Food Fesztivál Turkevén a termál és élményfürdőn ezen a héten pénteken este 9-től Szecseivel, Nyuikkal és többek között Hamvai PG-vel. Gyöngyhajú lány, Omega Musical, Sánta László, Borovics Anna, Füredi Nikolett, Buktibor, valamint Madai Gábor szereplésével Törökszent Miklóson az Ipai Művelődési Központnál pénteken 20.30-tól. A Mesztelen Igazság Talos Rita rendezésében Jász Berényben a szabadtéri színpadon látható majd július 11-én, szombaton este 8:30-tól. Éjszakai piac Kenderesen a rendezvény téren, ezen a héten szombaton 18 órától Gitánóval, Bódi Gusztival és Margóval, Laci Betyárral és Kuruc Dániellel. Mediterrán Tarka Fiesta Abonyban a piac téren, szombaton 17 órától Görög Táncázzal, 18 órától a Taverna zenekarral, este 8-tól pedig Erox Martinivel. Que Pasa koncert Szolnokon a Múzsák terén most szombaton 8:30-tól. Ceglétfürdőn Tópart Session július 18-án szombaton este a La Movida Cuba zenekarral. Péntekenkénték koncert a Múzsák terén jövő szombaton este 9-től. A Vad Fruttik klubkoncertje Törökszent Miklóson az Ipai Művelődési Központban látható jövő szombaton este. Besenyszögi Városnap a Fecskejuki sportpályán jövő héten pénteken este MC Haver és Technővel, jövő héten szombaton délután 1-től bemutatókkal, este 8-tól Chris Rudy fellépésével, 21:30-tól pedig Kowalski meg a Vega koncerttel. Ezt a szerda délutánt a Cardinal Official és Ékondala folytatja a Dangerous.

0: 102.4 Best FM, a legjobb zenék. A 4-es úton, a 20-as kilométernél Vecsésen van útszűkület érvényben. Az M4-esen Monornál a 37-es, 39-es kilométerek között van korlátozás. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es, 61-es kilométerek között csomópontot építenek. A 4-es úton Pilis térségében karbantartást végeznek a következő napokban. Ugyancsak karbantartásokat végeznek Abony és Cegléd között. Cegléden a déli úton karbantartás miatt kell korlátozásra számítani, Nagykátán a 31-esen a Jászberényi úton van korlátozás. Földesen a Hajdúszobátra vezető úton útépítés mellett lehet autózni. Tápió-Szentmártonban a Széchenyi István úton és a Kossuth-Lajos úton is útszűkület van érvényben. Tiszatenyőnél útépítés miatt kell lassabban haladni. Abátszalók és Tiszaders között aszfaltoznak. Tápió-Szentmárton után Dózsa-Telep felé útszűkületre kell számítani. Ikonikus volt a 90-es években már a dal 100% Pure Love, Crystal Waters következik.
1: A közlekedési hírek támogatója a DAT 2002 vasútépítő Kft. A vasút barátja.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Egyre több a szúnyog, elkezdődött a kémiai gyérítés, új CT-berendezés a Hetényi Kórházban, folytatódik az iskolai bántalmazás és a függőségek elleni küzdelem. Köszöntöm a hallgatókat, önök egy Gyemendi Rékát hallják. Egyre több a szúnyog, elkezdődött a kémiai gyérítés. Két budapesti kerületben és 11 megyében lépnek fel a vérszívók ellen. Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Pest és Tolna megyében permeteznek, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: A héten összesen 151 település belterületén lehet majd kémiai szúnyoggyérítést végző platós autókkal találkozni. Az autók azok késő este és éjszaka permeteznek, és nagyon alacsony dózisban jutatják ki az írtószert, ami a szabadban néhány óra alatt le is bomlik. A katasztrófavédelem weboldalán a lakosság majd szúnyoggyérítés menüponton belül lehet megnézni a heti programot, ami pontosan megmutatja, hogy melyik napon, melyik településen lesz gyérítés.
1: Jász-Nagykun-Szolnok megyében a hét elején közel 3000 hektáron voltak kezelések. Napok óta a valaha mért legalacsonyabb vízállás közelében van a Tisza Szolnoknál, írja a szoljon.hu. A folyó vízszintje már elérte a mínusz 301 cm, ami megegyezik a negatív rekorddal, amelyet tavaly július 7-én mértek. Az előrejelzések szerint a következő napokban sem várható jelentős változás, ezért akár új rekordalacsony vízállás is kialakulhat. A tartósan alacsony vízszint miatt a Tisza medre egyre nagyobb területen láthatóvá válik Szolnoknál. Az autófeltörések megelőzésére hívja fel a figyelmet a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság közösségi oldalán. Azt kérik, hogy senki ne hagyjon látható helyen értéktárgyakat a jármű utasterében, mert a tolvajok gyakran az ilyen autókat veszik célba. A táskát, a laptopot, a mobiltelefont, a pénztárcát és az okmányokat minden esetben érdemes magunkkal vinni. Ha ez nem megoldható, az értékeket még indulás előtt érdemes a csomagtartóba tenni. A rendőrség azt is tanácsolja, hogy a parkolás után mindig ellenőrizzük, megfelelően be van-e zárva az autó, és lehetőség szerint jól megvilágított vagy kamerával megfigyelt helyen álljunk meg. Munkába állt a szolnoki Hetényi Géza Kórház új 128 szeletes CT-berendezése. A készüléket az Országos Képalkotó Diagnosztikai Modernizációs Program részeként helyezték üzembe. A csere idején a betegek vizsgálatait egy mobil CT biztosította, a munkálatok pedig a tervezett határidőre elkészültek. Az új berendezés gyorsabb vizsgálatokat tesz lehetővé, részletesebb felvételek

0: hozzá, majd a Tisza Megtó bevetési egységével fogták el. A lakásán tartott kutatás során drogot, mérleget, készpénzt és mobiltelefonokat foglaltak le. A férfit kábítószerkereskedelem miatt hallgatták ki, őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatását. Sziváki Ibolya vezető főtanácsos jegyzői megbízott kapta idén Cegléden az év köztisztviselője díjat. A szoljon.hu beszámolt róla, hogy az elismerést a Városháza dísztermében adták át. A díjat a polgármesteri hivatal eredményes működéséhez nyújtott munkájáért, valamint a hosszú időn át végzett magas színvonalú, szorgalmas és példamutató tevékenységéért ítélték oda. A turisztikai szezonban megnövekszik a forgalom az autópályákon. Ebben az időszakban nagyobb a baleseti kockázat, ezért fontos, hogy veszélyes helyzetben azonnal tudjunk cselekedni. Balesetnél a legfontosabb a 112-es segélyhívó használata és a biztonsági folyosó kialakítása a strádán, hívta fel a figyelmet Vad Róbert rendőr alezredes.
1: A balesetek jelentős része a követési távolságban nem tartása és a szabálytalan sávváltás miatt következik be. Fontos tudni, hogy amennyiben baleset történik, a 112-es segélyhívás nem lehetőség, hanem kötelesség. A strádán közlekedők figyelmét felhívjuk, hogy a megkülönböztető jelzést használóknak helyet kell biztosítani úgy, hogy a belső, tehát a bal szélső forgalmi sávból szorosan a sáv bal szélére kell húzódni. Az egyéb sávokban közlekedőknek a lehetséges mértékben jobbra kell húzódni, tehát egy folyosót kell kialakítani.
0: Folytatódik az iskolai bántalmazás és a függőségek elleni küzdelem a hazai oktatási intézményekben. A következő tanévben megújult formában tér vissza a Déri Nép program Ne Bánts Világ elnevezésű országos kampánya, hogy drámapedagógiai és színházi eszközökkel segítsen a diákok mentális és fizikai egészségének megőrzésében. A részletekről Imre Soltész Daniellát, a programvezetőjét kérdeztük.
2: Rengeteg fejlesztési javaslatot szedtünk össze, ebből alakult ki ez az új struktúra. 5 különböző modult fogunk érinteni, az online bántalmazás, test és lélek egyensúlya, egészséges életmód, iskolai bántalmazás, tehát minden olyan témát, ami a prevencióval kapcsolatos. A pilot időszakban 40 témanapot tartottunk, több mint 10 000 diákot értünk el. Az új struktúra egy picit más lesz, minden iskolában legalább 2 alkalommal eljutunk. A cél, hogy a diákok egy egészségesebb iskolai környezetben lehessenek.
0: Várják azoknak a színművészeknek, drámapedagógusoknak és civil szervezeteknek a jelentkezését, akik színházi előadásokkal vagy interaktív drámajátékokkal kívánnak bekapcsolódni a programba. Nyári szünet miatt július 20-ától augusztus 7-ig zárva tart a Jász-Nagykunszolnok vármegyei civil közösségi szolgáltató központ. A honlapjukon tudatták, hogy ebben az időszakban szünetelni fog a személyes ügyfélfogadás. Sürgős szakmai kérdésekben azonban telefonos ügyeletet tartanak minden hétfőn és kedden délelőtt 9 és 12 óra között. A központ augusztus 10-én hétfőn nyit ki újra, és ismét a megszokott rend szerint fogadja majd az ügyfeleket. Tömeges amuri kagyló pusztulást tapasztaltak a Tiszató Abátszalóki medencéjében. A Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság számolt be róla, hogy a jelenség a tartós hőség és a magas vízhőmérséklet miatt alakul ki, és a nyári kánikulák idején rendszeresen visszatér. Az amuri kagyló nem őshonos faj Magyarországon, ezért különösen érzékeny egy hazai vízi atka faj által okozott bakteriális fertőzésre, amellyel szemben az őshonos kagylók többsége ellenálló. A bomlásnak indult kagylótestek a víz felszínre emelkednek, ahol a harcsák fogyasztják el őket. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásról. Ma egy hideg front hatására többször lehet felhős az ég, helyenként eső, zápor is előfordulhat. Borult idő várható, csak néha bújik majd elő a nap. Holnap derűsebb időnk lesz, amit csak néhány gomoly felhő zavarhat meg. A nappali maximum hőmérséklet 27-29, az éjjeli hajnali minimum 14-16.

0: 6 fok lehet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A Szolnoki stúdióban pedig továbbra is Fodor Attila. A nyár kellős közepén járunk, a jövő héten visszatérnek a 30 fok fölötti maximumok. Talán ma és holnap egy kicsit felfrissülhetünk még zenében biztosan, mert hogy a Chaklet Puma mellett itt lesz az FLM és George Michael is. Hallgatjuk Dest és Berkes Olivért, meg most a Nina Sky tesókat.
2: 102.4 Best FM.

eredetileg, Európa szerte egy kicsit felfrissült a levegő. 102.4 Best FM a legjobb zenék térségünkben is, ahol holnap már sok napsütés várható, csak időnként érkezhetnek gomoly felhők fölénk. Elsőre inkább csak az Alpok alján és tőlünk észak-keletre van esély. Egyébként többfelé majd erős lesz a szél. A hőmérséklet csütörtökön napközben 26 fok körül alakul majd. Pénteken sok napsütés várható, kevés gomoly felhővel, csapadék sem valószínű. Többfelé élénk lesz majd az északnyugati szél, pénteken 28 fok lehet. Szombaton viszont már elérhetjük a 30 fokot, sőt annál több is lehet a térségben. Napos, gomoly felhős idő várható, csapadék nélkül, de még élénk szélre kell számítani. A Balaton és a Tisza, valamint a Tiszató hőmérséklete 23-25 fokos ezekben a napokban. Dél-Európában kicsit magasabbak a hőmérsékletek, nem csak a vízhőmérsékletek. Az Addia például 24-25 fokos, a levegő hőmérséklete pedig arrafelé 32 fok körül alakul napközben. Ma lenne 65 éves Andy Fletcher, a Depeche Mode tagja, 100 milliónál is több eladott albumuk van, és 50 daluk került fel eddig az angol top listákra. Andy Fletcher és a Depeche Mode hallható most It's No Good a legjobb zenék között.

Most a programajánlók következnek itt a 102.4 Best FM-en. Tiszató Fest holnaptól a Morotva kerékpáros pihenő parkban egészen vasárnapig. Holnap fellép többek között majd Hen, Essem, Burai, Nótárméri, Breda Bia, Regán Lili és többek között Pulmax is. Pénteken látható majd Chris Sudi, a Groovehouse, Dr. Béres, a Cosmix, Pete Junior és többek között Newik. A szombati fellépők pedig a TNT, Bialex és a Slap, Fehér Krisztián és többek között Nigel Stately is. 8. országos Wartburg találkozó ezen a héten csütörtöktől vasárnapig a Kerekdombi termálfürdés kemping területén. DJ és Street Food Fesztivál Turkevén a termál és élményfürdőn ezen a héten pénteken este 9-től Szecseivel, Nyuikkal és többek között Hamvai PG-vel. Gyöngyhajulány, Omega Musical, Sánta László, Borovics Anna, Füredi Nikolett, Buk Tibor, valamint Madai Gábor szereplésével Törökszent Miklóson az Ipai Művelődési Központnál pénteken 20.30-tól. A Mesztelen Igazság Talos Rita rendezésében Jász Berényben a szabadtéri színpadon látható majd július 11-én. Szombaton este 8:30-tól. Éjszakai piac Kenderesen a rendezvény téren, ezen a héten szombaton 18 órától Gitánóval, Bódi Gusztival és Margóval, Laci Betyárral és Kuruc Dániellel. Mediterrán Tarka Fiesta Abonyban a piac téren, szombaton 17 órától Görög Táncázzal, 18 órától a Taverna zenekarral, este 8-tól pedig Erox Martinivel. Que Pasa koncert Szolnokon a Múzsák terén most szombaton 8:30-tól. Ceglétfürdőn Tópart Session július 18-án szombaton este a La Movida Cuba zenekarral. Péntekenkénték koncert a Múzsák terén jövő szombaton este 9-től. A Vad Fruttik klubkoncertje Törökszent Miklóson az Ipai Művelődési Központban látható jövő szombaton este. Besenyszögi Városnap a Fecske-Juki sportpályán jövő héten pénteken este MC Haver és Teknővel, jövő héten szombaton délután 1-től bemutatókkal, este 8-tól Chris Rudy fellépésével, 21:30-tól pedig Kowalski meg a Vega koncerttel. A Krisztál Felejön, vagyis Kassa Tibi, ez annyira te a legjobb zenék között.

102.4 Best FM, a legjobb zenék. A 4-es úton a 20-as kilométernél Vecsésen van útszűkület érvényben. Az M4-esen Monornál a 37-es, 39-es kilométerek között van korlátozás. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es, 61-es kilométerek között csomópontot építenek. A 4-es úton Pilis térségében karbantartást végeznek a következő napokban. Ugyancsak karbantartásokat végeznek Abony és Cegléd között. Cegléden a déli úton karbantartás miatt kell korlátozásra számítani, Nagykátán a 31-esen a Jászberényi úton van korlátozás. Földesen a Hajdúszobátra vezető úton útépítés mellett lehet autózni. Tápió-Szentmártonban a Széchenyi István úton és a Kossuth-Lajos úton is útszűkület van érvényben. Tiszatenyőnél útépítés miatt kell lassabban haladni. Abátszalók és Tiszaders között aszfaltoznak. Tápió-Szentmárton után Dózsatelep felé útszűkületre kell számítani. Egy bejövős magyar, a halott pénz és a szétszeretlek, na 102.4 Best FM-en.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: A legjobb zenék.
1: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Egyre több a szúnyog, elkezdődött a kémiai gyérítés. Új CT-berendezés a Hetényi Kórházban. Folytatódik az iskolai bántalmazás és a függőségek elleni küzdelem. Köszöntöm a hallgatókat, önök egy Gyemendi Rékát hallják. Egyre több a szúnyog, elkezdődött a kémiai gyérítés. Két budapesti kerületben és 11 megyében lépnek fel a vérszívók ellen. Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Pest és Tolna megyében permeteznek, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
3: A héten összesen 151 település belterületén lehet majd kémiai szúnyoggyérítést végző platós autókkal találkozni. Az autók azok késő este és éjszaka permeteznek, és nagyon alacsony dózisban jutatják ki az irtószert, ami a szabadban néhány óra alatt le is bomlik. A katasztrófavédelem weboldalán a lakosság majd szúnyoggyérítés menüponton belül lehet megnézni a heti programot, ami pontosan megmutatja, hogy melyik napon, melyik településen lesz gyérítés.
2: Jász-Nagykun-Szolnok megyében a hét elején közel 3000 hektáron voltak kezelések. Napok óta a valaha mért legalacsonyabb vízállás közelében van a Tisza Szolnoknál, írja a szoljon.hu. A folyó vízszintje már elérte a mínusz 301 cm, ami megegyezik a negatív rekorddal, amelyet tavaly július 7-én mértek. Az előrejelzések szerint a következő napokban sem várható jelentős változás, ezért akár új rekordalacsony vízállás is kialakulhat. A tartósan alacsony vízszint miatt a Tisza medre egyre nagyobb területen láthatóvá válik Szolnoknál. Az autófeltörések megelőzésére hívja fel a figyelmet a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság közösségi oldalán. Azt kérik, hogy senki ne hagyjon látható helyen értéktárgyakat a jármű utasterében, mert a tolvajok gyakran az ilyen autókat veszik célba. A táskát, a laptopot, a mobiltelefont, a pénztárcát és az okmányokat minden esetben érdemes magunkkal vinni. Ha ez nem megoldható, az értékeket még indulás előtt érdemes a csomagtartóba tenni. A rendőrség azt is tanácsolja, hogy a parkolás után mindig ellenőrizzük, megfelelően be van-e zárva az autó, és lehetőség szerint jól megvilágított vagy kamerával megfigyelt helyen álljunk meg. Munkába állt a szolnoki Hetényi Géza Kórház új 128 szeletes CT-berendezése. A készüléket az Országos Képalkotó Diagnosztikai Modernizációs Program részeként helyezték üzembe. A csere idején a betegek vizsgálatait egy mobil CT biztosította, a munkálatok pedig a tervezett határidőre elkészültek. Az új berendezés gyorsabb vizsgálatokat tesz lehetővé, részletesebb felvételek készít, és a korábbinál kisebb sugárterhelés mellett segíti a pontosabb diagnózis felállítását. A készülék akár 300 kg-os betegek vizsgálatára is alkalmas. A kórház szerint a fejlesztés hozzájárul a gyorsabb és biztonságosabb betegellátáshoz. Elfogtak egy 39 éves szolnoki férfit, aki Kristály nevű kábítószerrel kereskedett. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a rendőrök több nyomozás során gyűjtött bizonyíték alapján jutottak el

0: és a Városháza dísztermében adták át. A díjat a polgármesteri hivatal eredményes működéséhez nyújtott munkájáért, valamint a hosszú időn át végzett magas színvonalú, szorgalmas és példamutató tevékenységéért ítélték oda. A turisztikai szezonban megnövekszik a forgalom az autópályákon. Ebben az időszakban nagyobb a baleseti kockázat, ezért fontos, hogy veszélyes helyzetben azonnal tudjunk cselekedni. Balesetnél a legfontosabb a 112-es segélyhívó használata és a biztonsági folyosó kialakítása a strádán, hívta fel a figyelmet Vad Róbert rendőr alezredes.
1: A balesetek jelentős része a követési távolság be nem tartása és a szabálytalan sávváltás miatt következik be. Fontos tudni, hogy amennyiben baleset történik, a 112-es segélyhívás nem lehetőség, hanem kötelesség. A strádán közlekedők figyelmét felhívjuk, hogy a megkülönböztető jelzést használóknak helyet kell biztosítani úgy, hogy a belső, tehát a bal szélső forgalmi sávból szorosan a sáv bal szélére kell húzódni. Az egyéb sávokban közlekedőknek a lehetséges mértékben jobbra kell húzódni, tehát egy folyosót kell kialakítani.
0: Folytatódik az iskolai bántalmazás és a függőségek elleni küzdelem a hazai oktatási intézményekben. A következő tanévben megújult formában tér vissza a Déri Nép program Ne Bánts Világ elnevezésű országos kampánya, hogy drámapedagógiai és színházi eszközökkel segítsen a diákok mentális és fizikai egészségének megőrzésében. A részletekről Imre Soltész Daniellát, a programvezetőjét kérdeztük.
2: Rengeteg fejlesztési javaslatot szedtünk össze, ebből alakult ki ez az új struktúra. 5 különböző modult fogunk érinteni, az online bántalmazás, test és lélek egyensúlya, egészséges életmód, iskolai bántalmazás, tehát minden olyan témát, ami a prevencióval kapcsolatos. A pilot időszakban 40 témanapot tartottunk, több mint 10 000 diákot értünk el. Az új struktúra egy picit más lesz, minden iskolában legalább 2 alkalommal eljutunk. A cél, hogy a diákok egy egészségesebb iskolai környezetben lehessenek.
0: Várják azoknak a színművészeknek, drámapedagógusoknak és civil szervezeteknek a jelentkezését, akik színházi előadásokkal vagy interaktív drámajátékokkal kívánnak bekapcsolódni a programba. Nyári szünet miatt július 20-ától augusztus 7-ig zárva tart a Jász-Nagykunszolnok vármegyei civil közösségi szolgáltató központ. A honlapjukon tudatták, hogy ebben az időszakban szünetelni fog a személyes ügyfélfogadás. Sürgős szakmai kérdésekben azonban telefonos ügyeletet tartanak minden hétfőn és kedden délelőtt 9 és 12 óra között. A központ augusztus 10-én hétfőn nyit ki újra, és ismét a megszokott rend szerint fogadja majd az ügyfeleket. Tömeges amuri kagyló pusztulást tapasztaltak a Tiszató Abátszalóki medencéjében. A Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság számolt be róla, hogy a jelenség a tartós hőség és a magas vízhőmérséklet miatt alakul ki, és a nyári kánikulák idején rendszeresen visszatér. Az amuri kagyló nem őshonos faj Magyarországon, ezért különösen érzékeny egy hazai vízi atka faj által okozott bakteriális fertőzésre, amellyel szemben az őshonos kagylók többsége ellenálló. A bomlásnak indult kagylótestek a víz felszínre emelkednek, ahol a harcsák fogyasztják el őket. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásról. Ma egy hideg front hatására többször lehet felhős az ég, helyenként eső, zápor is előfordulhat. Borult idő várható, csak néha bújik majd elő a nap. Holnap derűsebb időnk lesz, amit csak néhány gomoly felhő zavarhat meg. A nappali maximum hőmérséklet 27-29, az éjjeli hajnali minimum 14-16 fok lehet.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Ma is a szokásoknak megfelelően 6 órától jön a Night Shift, addig viszont még a stúdióban Fodor Attila, és érkezek majd Mick Hucknell-el és a Simple Red zenekarral. Itt lesz

átmenetileg Európa szerte egy kicsit felfrissült a levegő. 102.4 Best FM a legjobb zenék térségünkben is, ahol holnap már sok napsütés várható, csak időnként érkezhetnek gomoly felhők fölénk. Elsőre inkább csak az Alpok alján és tőlünk észak-keletre van esély. Egyébként többfelé majd erős lesz a szél. A hőmérséklet csütörtökön napközben 26 fok körül alakul majd. Pénteken sok napsütés várható, kevés gomoly felhővel, csapadék sem valószínű. Többfelé élénk lesz majd az északnyugati szél, pénteken 28 fok lehet. Szombaton viszont már elérhetjük a 30 fokot, sőt annál több is lehet a térségben. Napos, gomoly felhős idő várható, csapadék nélkül, de még élénk szélre kell számítani. A Balaton és a Tisza, valamint a Tiszató hőmérséklete 23-25 fokos ezekben a napokban. Dél-Európában kicsit magasabbak a hőmérsékletek, nem csak a vízhőmérsékletek. Az Adria például 24-25 fokos, a levegő hőmérséklete pedig arrafelé 32 fok körül alakul napközben. A TLS és a Waterfalls 1995 nyarán 7 hétig vezeti az amerikai slágerlistát, eközben Vangelis és a Paradicsom meghódítása az európai kedvenc. A németeknél a Rednecks és a Wish You Were Here hódít ilyenkor, Angliában pedig az Out There Brothers Boom Boom Boomja volt az első. Most azonban a 90-es évek egyik másik emlékezetes csapata, a Molokó következik. Az énekesnő Rosine Murphy a napokban ünnepelte a születésnapját. Itt a Sing It Back most!

Most a programajánlók következnek itt a 102.4 Best FM-en. Tiszató Fest holnaptól a Morotva kerékpáros pihenő parkban egészen vasárnapig. Holnap fellép többek között majd Hen, Essem, Burai Nótárméri, Breda Bia, Regán Lili és többek között Pulmax is. Pénteken látható majd Chris Udi, a Groovehouse, Dr. Béres, a Cosmics, Pete Junior és többek között Newik. A szombati fellépők pedig a TNT, Bialex és a Slap, Fehér Krisztián és többek között Nigel Stately is. 8. országos Wartburg találkozó ezen a héten csütörtöktől vasárnapig a Kerekdombi termálfürdés kemping területén. DJ és Street Food Fesztivál Turkevén a termál és élményfürdőn ezen a héten pénteken este 9-től Szecseivel, Nyuikkal és többek között Hamvai PG-vel. Gyöngyhajú lány, Omega Musical, Sánta László, Borovics Anna, Füredi Nikolett, Buktibor, valamint Madai Gábor szereplésével Törökszent Miklóson az Ipai Művelődési Központnál pénteken 20.30-tól. A Mesztelen Igazság Talos Rita rendezésében Jász Berényben a szabadtéri színpadon látható majd július 11-én, szombaton este 8:30-tól. Éjszakai piac Kenderesen a rendezvény téren, ezen a héten szombaton 18 órától Gitánóval, Bódi Gusztival és Margóval, Laci Betyárral és Kuruc Dániellel. Mediterrán Tarka Fiesta Abonyban a piac téren, szombaton 17 órától Görög Táncázzal, 18 órától a Taverna zenekarral, este 8-tól pedig Erox Martinivel. Que Pasa koncert Szolnokon a Múzsák terén most szombaton 8:30-tól. Ceglétfürdőn Tópart Session július 18-án szombaton este a La Movida Cuba zenekarral. Péntekenkénték koncert a Múzsák terén jövő szombaton este 9-től. A Vad Fruttik klubkoncertje Törökszent Miklóson az Ipai Művelődési Központban látható jövő szombaton este. Besenyszögi Városnap a Fecskejuki sportpályán jövő héten pénteken este MC Haver és Teknővel, jövő héten szombaton délután 1-től bemutatókkal, este 8-tól Chris Rudi fellépésével, 21:30-tól pedig Kowalski meg a Vega koncerttel. Több évtized után dolgozták fel a most következő dalt Sergio Mendez és a Black Eyed Peas hallható a 102.4 Best FM-en.

102.4 Best FM, a legjobb zenék. A 4-es úton, a 20-as kilométernél Vecsésen van útszűkület érvényben. Az M4-esen Monornál a 37-es, 39-es kilométerek között van korlátozás. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es, 61-es kilométerek között csomópontot építenek. A 4-es úton Pilis térségében karbantartást végeznek a következő napokban. Ugyancsak karbantartásokat végeznek Abony és Cegléd között. Cegléden a déli úton karbantartás miatt kell korlátozásra számítani, Nagykátán a 31-esen a Jászberényi úton van korlátozás. Földesen a Hajdúszobátra vezető úton útépítés mellett lehet autózni. Tápió-Szentmártonban a Széchenyi István úton és a Kossuth-Lajos úton is útszűkület van érvényben. Tiszatenyőnél útépítés miatt kell lassabban haladni. Abátszalók és Tiszaders között aszfaltoznak. Tápió-Szentmárton után Dózsa-Telep felé útszűkületre kell számítani. Jön az Én idő és Tóth Gabi, viszont az Én időm lejárt. Fodor Attila vagyok, Best FM-es szerdát a folytatásra. Holnap jövök újra 3 után.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nyárváró nyereményjáték a Kiskegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és vigye el a félmilliós utazást, vagy a további értékes nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kiskegyed. Nekünk, nőknek.
0: Reklámot hallottak. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Magyarország növeli védelmi kiadásait. Holnapig módosíthatják a felvételizők a szakok sorrendjét. Napos gomoly felhős időt ígérnek a következő napokra. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Sikerült megerősíteni a világ legerősebb politikai és védelmi szövetségének egységét, közölte Magyar Péter miniszterelnök a NATO kétnapos ankarai csúcs találkozója után. A kormányfő közösségi oldalán megerősítette, Magyarország a megállapodásnak megfelelően növeli védelmi kiadásait 2035-ig. Magyar Péter emellett nemzetközi sajtótájékoztatóján megismételte, hazánk továbbra is nyújt humanitárius segítséget Ukrajnának, fegyvert, katonákat azonban nem küld. Jelezte, a csúcson Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel megállapodtak abban, hogy a közeljövőben kétoldalú találkozót tartanak. Holnapig lehet még változtatni a választott szakok sorrendjén az E-felvételiben. Erre egyetlen alkalommal van lehetőség, új képzést pedig már nem tudnak beírni a jelentkezők, emlékeztetett az oktatási hivatal. Az egyetemre főiskolára készülők szintén július 9-éig pótolhatják a még hiányzó dokumentumokat. A ponthatárokat várhatóan július 23-án este hirdetik ki. Véradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. A két szervezet szerint az elmúlt napokban a szélsőséges időjárás miatt kevesebb volt az önkéntes, ezért minden segítségre szükség van. Ahhoz, hogy a kórházakban az összes műtéthez, életmentő beavatkozáshoz legyen elég vérkészítmény, naponta csaknem 1800 véradóra lenne szükség. Nem a permetezés jelenti a tartós megoldást a szúnyogok ellen. Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója szerint szemléletváltásra van szükség. A védekezés alapja a tenyészőhelyek felkutatása és megszüntetése. Hozzátette, a védekezés sokszor a saját környezetünkben a pangóvizek felszámolásával kell kezdeni.
2: A sokadik önkormányzattól vagy civil szervezettől kapjuk a megkeresést, hogy hát sok a szúnyog. Legtöbbször egy-egy elhanyagolt kert az oka ennek, egyszerű ingyenes praktikákkal megszüntethető a szúnyogártalom, és nincs szükség arra a bizonyos ködölésre, ami egyébként maximum 1-2 napig ad megoldást, hiszen abból a lárva forrásból, ahonnan jönnek a szúnyogok, újra kikelnek. Ha van olyan hely, ahol gyűjtöm például a vizet, azt letakarom, és már magunkat meg is szabadíthatjuk a szúnyogoktól.
1: Napos felhős idő vár ránk holnap, némi csapadékra talán északkeleten készülhetnek. A hőmérséklet 24 és 29 fok között lesz napközben. Pénteken is nagyon hasonló időre számíthatunk, északkeleten nem kizárt egy-egy zápor, 24-31 fokig melegszik a levegő. Hétvégére is nagyrészt napos időt ígérnek esetleg felhőkkel, és változatlanul északkeleten fordulhat elő zápor. A csúcshőmérsékletek 26-33 fok körül alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Szerda van, úgyhogy pop és rádiós lágerek 120 perc áll előttünk, 6-7-ig én White Boy, 7-től szerdai rezidensünk DJ Effendi a lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift.
3: Best FM, a legjobb zenék mixben.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Aki pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, most hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fel, 06255555155 Viber és SMS számunk, és infókukac@bestfmbudapest.hu az e-mail.

0: Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: És aki ezekre a legjobb mixekre nem bír várni estig, bármikor visszahallgathatja a korábbi Night Shift mixeket a Mixcloud profiljainkon. Minden egyes Night Shift lemezlovas a Mixcloudra tölti fel a korábbi mixeit a saját profilja alá. Mixcloud.com/DJ Whiteboy, ott elérhetőek az én korábbi mixeim tracklistával együtt.

crying.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: A 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágerei érkeznek mixben a következő órában is, de olyan verziókban, olyan remixekben, olyan mashupokban és bootlegekben, ahogy csak DJ FM tudja őket lejátszani. Szóval nagyon-nagyon rövidke szünetet tartunk, ami pont arra lesz elég, hogy FM-vel helyet cseréljünk. Héttől már ő áll a lemezjátszók mögött, szusszanunk egy picit, és aztán pár perc, pár pillanat múlva innen folytatjuk. Senki nem menjen sehova.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Do up a do up shoe, do.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Előnyt kérnek a magyar dinnyének a termesztők, strandröplabdások veszik majd birtokba a Városligetet. Záporokat főleg északkeletre ígérnek a napokban. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Sikerült megerősíteni a világ legerősebb politikai és védelmi szövetségének egységét, közölte Magyar Péter miniszterelnök a NATO kétnapos ankarai csúcs találkozója után. A kormányfő közösségi oldalán megerősítette, Magyarország a megállapodásnak megfelelően növeli védelmi kiadásait 2035-ig. Magyar Péter emellett nemzetközi sajtótájékoztatóján megismételte, hazánk továbbra is nyújt humanitárius segítséget Ukrajnának, fegyvert, katonákat azonban nem küld. Záró nyilatkozatukban egyébként a tagállamok kiálltak az ötös cikkely szerinti kollektív védelem elve és Ukrajna további támogatása mellett. A dokumentum szerint Európa és Kanada nagyobb felelősséget vállal a közös védelmi erőfeszítésekben. Fejleszteni kezdik a NATO üzemanyag ellátási láncát, a szövetség tagjai pedig idén legalább 70 milliárd euróval támogatják Ukrajnát. Partnerséget kérnek a hazai dinnyetermelők. Azt szeretnék, ha az áruházláncok nem indítanának dömpingáras akciókat, és az import helyett a magyar dinnyét részesítenék előnyben. A Magyar Dinnyetermelők Egyesülete szerint a túl alacsony árak veszélyeztetik az ágazat jövőjét idehaza. A szervezet hozzátette, júliustól a magyar termés teljes egészében képes ellátni a belföldi piacot. Strandröplabda költözik a fővárosba, jövő hétvégén a Városligetben rendezik meg a CEV Nemzetek Kupája döntőjét. A négynapos esemény Európa legjobb válogatottjait vonultatja fel, és mindkét nem mezőnyében 8-8 ország, összesen 11 nemzet válogatottja mérkőzik meg egymással, mondta a rádiónknak Vatai Gabriella, a Magyar Röplabda Szövetség elnöke.
2: Ez az Európa bajnokság utáni második legnagyobb strandröplabda eseménye az Európai Szövetségnek, amelyet először rendezünk meg Magyarország. Ingyenesen látogatható, és a mérkőzések mellett a közönség is mindenféle reflexjátékokat, ügyességi játékokat kipróbálhat. Természetesen fölállítunk szabadtéri és röplabdapályákat, úgyhogy röplabda az bármennyi lesz, tekból asztalt fogunk kirakni, és mindenki kipróbálhatja, hogy mennyire ügyes lehet különböző játékokon.
1: Holnap gomoly felhős napos időre készülhetünk, a felhők azonban északkeleten néha összeállhatnak, főleg itt jöhet majd zápor, zivatar. A szelet ismét élénk, olykor erős lökések kísérhetik. Pokoli hőségtől még nem kell tartani, a hőmérséklet 24 és 29 fok között lesz napközben. Pénteken is nagyon hasonló időre számíthatunk, északkeleten nem kizárt egy-egy zápor, a hajnali 11-17 fok után 24-31 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Na ezt az egyesét még megadom a Lemon Tree-nek. Tehát nem tudom, hogy erről beszéltünk-e már adásban. Ez ilyen trauma, azt mondták, hogy sokat kell erről beszélni, és akkor egyszer csak így feldolgozódik.
4: PTSD-d van ettől a
3: igen. daltól. Tehát, hogy ha van dal, amivel engem ki lehet űzni a világból, az a Lemon Tree. Kik is voltak a előadói, a bocsánat pedig. Hát annó nekem konferálni is kellett rengetegszer a rádióban.
4: Húvá, hirtelen akartam mondani. Az a baj, pont most mondtam a Millernek az imént telefonon, hogy nem jut eszembe semmilyen név. Fool's Garden, ez az.
3: Na, szóval, hogy azt mondtad, hogy ez egy jó remix, rendben, de ha ez se, akkor official, hogy akkor én az a dal, amit a világon a legjobban utálok.
4: Jó, ez szerintem sokkal kellemesebb, mint az eredeti volt, úgyhogy hallgass meg.
5: Legyen úgy.
3: Mert egyébként amúgy a Lemon Tree egyébként passzol a mai tematikába, hát pop és rádiós láger, ugye erről szól nálunk mindig a szerda, héttől pedig már DJ Effendivel a lemez játszok mögött, úgyhogy hajrá, téged a teret.
4: Ha nem tetszik, majd lekeverem.
0: Best

0: Hát, hogy az öreg Eric Clapton mondja...
1: Ha akkor... ő mondja... Figyelj, Madonna új nagy lemez. Megjelent múlt héten. Végig hallgattad?
0: Ezt mindig azonnal megkérdezed, tudom, a Dua Lipánál is megkérdezted, a nem tudom én kinél is megkérdezted. Nem, én ilyen gyorsan nem hallgatom végig, én ilyen egy trekkekből.
1: Egy hete megjelent.
0: Jó, hát egy csomó más dolgom is volt, de igen, tudom, és borzasztó érdekes lett. De nekem egyébként, amit eddig hallottam, az tetszik.
1: Igen? Mennyire aha. Hozza a Confessions? Mert ugye ezzel ment végig ugye a promo, hogy ugyanazzal a producerre dolgozik, aki a Confessions on the Dance Floor-nak is volt a producerre, és ugye ez is lett az album címe, hogy Confessions 2, mert hogy teljesen azt a hangzást, azt a flow-t akarja.
0: Egyébként szerintem hajaz rá, nem egy per egy, de azt talán nem is várja el senki ennyi év után, úgyhogy de elektronikus, én azt úgy mondanám.
1: Megkapta egy Martin Garrix is, azért befigyel ugye az egyik dalba, úgyhogy
0: több más közt.
1: Ugye? Na jó van, hát akkor egy régebbi Madonna, egy Jump It a Best Time.

0: megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Ők nem. Nem mondom, akartam kérdezni, hogy ők voltak, ugye? Csak a Nina Scarry jutott eszembe, ugye, hogy puertorikóiak. Nicole és Natalie egyébként, ugye ennyien jött a Nina, az már csak egy ilyen furcsa fintora sorsnak, hogy őket az a rendes nevük, hogy Nicole és Natalie Albino puertorikóból. Wow. Szóval, ott az emberek megjelennek Albino szerinted. Vagy névvel ugye nem viccelünk meg, arról senki nem tehet, hogy hívják. Nem, azt akartam kérdezni, hogy a puertorikóiak voltak ilyen nagyon csúnyán focizók, de szerintem nem a Paraguay voltak, ugye?
2: Paraguay volt, akire azt mondták, hogy alattomosak.
1: Nyomták egyébként. Az volt egyébként?
2: Hát a Paraguay az Paraguay, tehát hogy ők igazából...
1: Ja, én is néztem, hát nekünk ez egy kett csütörtöki edzés 7-től 8-ig a dozsóban, szóval hogy nekem olyan nagyon volt ez meglepő, tudom, hogy ez foci, de hát vagy...
2: Igen, meg hát mondjuk mint aki, mint én, aki Premier League meccseket néz 7-ről 7-re, ott ugye más egy picit ugye a fájdalom küszöb, vagy nem tudom, több mindent engednek, de kétségtelen, hogy túlmentek azért egy határon. Már de ők ilyenek, mindig is ilyenek voltak, hát az a kultúrájuk része.
1: És milyen a VB egyébként?
2: Figyelj, a...
1: Te mint egyetlen foci szakértő itt a csapatban.
2: Nagyon kedves vagy a szakértőnek, azért nem mondanám magam, de rajongó vagyok.
1: Makacs dolgok, szóval, hogy...
2: Rajongó vagyok. Figyelj, most már nagyon szeretem. A előtte egy nappal még nem éreztem egyáltalán ezt a VB lázat, de aztán elkapott. Annyira azért nem, hogy a hajnali 2-3 órás kezdési meccsekre fönnmaradjak, mert azért mégiscsak dolgozó ember vagyok, hogy reggel föl kell
1: kenni, mi?
2: Gyereket is vinni kell. Hiába van szünet. Na, úgyhogy most már nagyon élvezem, és nagyon szorítok az angoloknak. Én azt szeretném, hogy az angolok nyerjenek a végén. Ha már az olaszok nem jutottak ki, egyébként nekik szurkolnék.
1: Egyébként most tényleg nem akarom, hogy ilyen sportelemzésbe átmenjünk meg egyáltalán, de hogy jól érzem én azt, és tényleg most abszolút a teljes hozzá nem értéssel kérdezem, hogy mindig volt az angolokkal kapcsolatban egy ilyen elvárás, hogy így meg úgy VB-n, EB-n az előző 2-4 évben, de hogy valahogy most lehet rajtuk azt érezni, hogy most már ők is elhiszik. Vagy úgy tényleg valahogy úgy játszanak, hogy azt mondod, hogy most tényleg odaérhetnek a fiúk.
2: Figyelj, hogy mondjam, egy ilyen szövetségi kapitánytól is függ. Ugye a Southgate teljesen másba gondolkodott, mint most a Tuchel. Én érzem azért bennük a kereterősséget, azt érzem, hogyha ezt jól össze tudják rakni egy jó taktikával egy-egy meccsre, akkor elmehetnek a döntőig.
1: Elképesztő, hogy mi is milyenek vagyunk, nem? Tehát végre ez az egyetlen nap, amikor szünnap van a foci világbajnokságon, és erre mit csinálunk? Fociról beszélünk.
2: Hát csak, hogy ne legyen szünnap.
1: Az is igaz. Jó, akkor egy angol VB győzelemre számolok.
2: Annak szorítok. Hát az, hogy számítok-e, az csak merem remélni, tudod, de hát nagyon nehéz lesz az elmenetben.
1: Figyelj, hát legyen neked igazad, ha jól tudom, akkor ugye azért neked jövő héten születésnap.
2: Igen.
1: Ugye? Hát akkor azért az egy milyen szép ajándék lenne.
2: Igen, 19-én van ugye a VB döntő.
1: Igen, hát 8 napban benne van.
2: Persze, szülőhét. For tonight.

A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift minden szerdán DJ Effendivel és a legjobb popzenékkel.

0: Szendivel és a legjobb popzenékkel.
1: És annyira csak erre a Seamus Hadjira voltunk itt ráfeszülve az elmúlt hetekben, hogy hát közben itt a surranó pályán, meg hát neked egy Beatport harmadik hely. Hát Efikém. Hát
2: óriási a Funky House charton.
1: Hát minden, hát a Beatport az Beatport.
2: Ki az első?
1: Na.
2: David Guetta és Hüzsel.
1: Hüzsel? Igen. A Shine-nal?
2: A Shine-nal. És egyébként, tehát a fene egye meg az egy nagyon jó dal lett egyébként.
1: Jó, de abszolút, de hát azért én azért, tehát nem tudom nem észrevenni a hasonlóságot az Ultra 54 és az Another Talk To Me dalával, ugye?
2: Ebből egyébként nagyon sok hasonló hangzású dal jelent meg. Idén nyáron is akár a Defected szórja ezeket most, 2-3 ilyen is megjelent. Úgyhogy, de nagyon, nagyon fülbemászó, nagyon kellemes, tök jól megcsinálták, szóval tényleg le a kalappal, felelni meg, hogy egy hónapot nem tudtak volna várni, mert akkor lehet, hogy már második is lehetnék talán, de
1: vagy
2: hogy
1: lehetnék, akár az első
2: mert azért azt emeljük ki, hogy ez nem egy FND dal, hanem ez egy FND és Crazy Biza dal, abban is a Balearic Remix.
1: Na hát mindegy, na és ez pörög már itt ugye alattunk.
2: Így van.
1: És mi van egyébként a Seamus Hadjival?
2: Az majd augusztus 14, ha jól emlékszem a dátumra, de még van egy ezen a héten pénteken, jelenik meg a Set Me Free, a Househeads kiadónál, ez lesz a Househeadsnek a 100. kiadványa, Zsakiknál, ugye, hogyha ez neked így
1: abszolút
2: azért mond valamit, és arra nagyon jó visszajelzések jöttek már a promóra, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy abból mi lesz.
1: Szuper. Na, akkor jövő szerdán találkozunk, ami azt hiszem pont, ugye? Pont a napján a szülinapodon.
2: Pont a születésnapomon, és ennek megfelelően úgy fogok készülni, hogy egy ilyen születésnapi mixet hozzak.
1: Szét effendizem a szerdán.
2: Figyelj,
1: akkor gyere jövő szerdán, egy évvel idősebben.
2: Legyen úgy.
1: Hello.
2: Ciao. That's what you get when you act a fool.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Nem pihennek a képviselők, jövő héten is összeül a parlament. Nevet keresnek a budapesti állatkert kis manújának. Hőségre egyelőre nem kell készülni. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Jövő héten is rendkívüli ülést tart az országgyűlés. Hétfőn és kedden gyűlhetnek össze a képviselők. Hét előterjesztésről tárgyalhatnak, köztük az alaptörvény 17. módosításáról, amelynek mielőbbi elfogadását sürgeti a kabinet. Napirendre kerülhet a pedagógusok sztrájkjogának helyreállítása, és arról is vitázhatnak, hogy a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség a rendőrséghez kerüljön. Emellett több egészségügyi és adózási törvény módosításáról is tanácskozhat. A honatják. Holnapig lehet nevet választani a fővárosi állatkert kis manújának. Öt név van versenyben, a kölyök Batu, Buda, Boris, Bajár vagy Benedikt lehet. A voksokat a park weboldalán várják. A kiskandúr édesanyja Lucy egyébként tavaly decemberben érkezett az állatkertbe, és gyorsan összemelegedett leendő kicsinye apjával Bohussal. Májusban meg is született első közös csemetéjük. Megérkezett az idei harmadik hőhullám Olaszországba. A hőség a következő napokban eléri az ország középső részét is. Sokfelé közepes narancssárga riasztás érvényes, de holnap több helyen, például Firenzében is életbe léphet a vörös kód. A kánikula az előrejelzések szerint vasárnap tetőzhet az olaszoknál, de a forróság július 22-éig kitarthat. Európa több országába visszatérhet egyébként a rendkívüli hőség, a kontinens fölött újra hőkupola alakulhat ki. Arról, hogy nálunk is megint 40 fok közelébe emelkedhet-e a hőmérséklet, Simon Gergőt, a Hungaromet előrejelzési osztályának vezetőjét kérdeztük.
2: A Kárpát-medence fölé mérsékelten meleg léghullámok érkeznek, az anticiklon peremén 2-3 napos csúszással hideg frontok fognak elvonulni, sajnos csapadékot nem adnak, csak egy-egy lokális záport, viszont nem engedik azt meg, hogy a hőmérséklet ismét 40 fok közelébe emelkedjen. A jövő hét elején ez az anticiklon egy kicsit keletebbre helyeződik, jóval közelebb lesz hazánkhoz, előfordulhatnak 30 fok feletti csúcsértékek, ez a hőhullám most inkább csak Nyugat-Európát fogja érinteni a következő 7-10 napban.
1: Napos felhős idő vár ránk holnap, némi csapadékra talán északkeleten készülhetnek. A hőmérséklet 24 és 29 fok között lesz napközben. Pénteken is nagyon hasonló időre számíthatunk, északkeleten nem kizárt egy-egy zápor, 24-31 fokig melegszik a levegő. Hétvégére is nagyrészt napos időt ígérnek esetleg felhőkkel, és változatlanul északkeleten fordulhat elő zápor. A csúcshőmérsékletek 26-33 fok körül alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Dolgoztak ők már együtt, egészen pontosan Christina Milian volt az egyik társszerzője Jennifer Lopez egyik legnagyobb slágerének, a Play-nek. Most nem együtt, hanem egymás után külön-külön érkeznek. Jennifer Lopez jön majd az If You Had My Love-val, és rögtön utána Christina Milian érkezik a When You Look At Me-vel itt a Best-en.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

0: Az ön posta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

Best FM a legjobb zenék, azért jól tessék mindig megnézni a hivatalos kiírást, hogy ez most éppen DJ set, vagy a komplett nagy zenekaros fellépés, mert igazából nagy csalódás egyiken sem fogja érni az embert, mert hogy mind a kétféle verzióban turnézik jelenleg a Basement Jacks. Jön a Good Luck!

Rest FM, a legjobb zenék. Nagyon udvariasan nem nevezték meg, hogy melyik volt az a nagy lemezkiadó, aki azzal hajtotta el őket, hogy Lift zenével nem foglalkozunk, de gondolom ugyanez a nagy lemezkiadó pár hónappal később, amikor minden rekordot megdöntött az eladás és a slágerlistákon a Lighthouse Family, akkor verte a fejét a töltyfa asztalba. Jön a Lighthouse Family és a Hype, a Besten.

Best of a legjobb zenék, így utólag visszagondolva nyilván költői volt a kérdés, hogy vajon a Deep Dish egy classic house bulin játssza-e majd azt a tracket, amit a Deep Dish egyik fele Saram jegyez. Hát akik ott voltak Óbudán, ők már tudják a választ, hát persze, hogy játssza. Hát pörgetik orva a szájba. Party all the time, jön Saram itt a Best of a legjobb zenék között.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Sikerült megerősíteni a NATO egységét a csúcs találkozón, véradásra hív a Vérellátó és a Vöröskereszt. Napos gomoly felhős időt ígérnek a következő napokra. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Sikerült megerősíteni a világ legerősebb politikai és védelmi szövetségének egységét, közölte Magyar Péter miniszterelnök a NATO kétnapos ankarai csúcs találkozója után. A kormányfő közösségi oldalán megerősítette, Magyarország a megállapodásnak megfelelően növeli védelmi kiadásait 2035-ig. Magyar Péter emellett nemzetközi sajtótájékoztatóján megismételte, hazánk továbbra is nyújt humanitárius segítséget Ukrajnának, fegyvert, katonákat azonban nem küld. Jelezte, a csúcson Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel megállapodtak abban, hogy a közeljövőben kétoldalú találkozót tartanak. Holnapig lehet még változtatni a választott szakok sorrendjén az E-felvételiben. Erre egyetlen alkalommal van lehetőség, új képzést pedig már nem tudnak beírni a jelentkezők, emlékeztetett az oktatási hivatal. Az egyetemre főiskolára készülők szintén július 9-éig pótolhatják a még hiányzó dokumentumokat. A ponthatárokat várhatóan július 23-án este hirdetik ki. Véradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. A két szervezet szerint az elmúlt napokban a szélsőséges időjárás miatt kevesebb volt az önkéntes, ezért minden segítségre szükség van. Ahhoz, hogy a kórházakban az összes műtéthez életmentő beavatkozáshoz legyen elég vérkészítmény, naponta csak nem 1800 véradóra lenne szükség. Nem a permetezés jelenti a tartós megoldást a szúnyogok ellen. Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományi Egyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója szerint szemléletváltásra van szükség. A védekezés alapja a tenyészőhelyek felkutatása és megszüntetése. Hozzátette, a védekezés sokszor a saját környezetünkben a pangóvizek felszámolásával kell kezdeni.
2: A sokadik önkormányzattól vagy civil szervezettől kapjuk a megkeresést, hogy hát sok a szúnyog. Legtöbbször egy-egy elhanyagolt kert az oka ennek, egyszerű ingyenes praktikákkal megszüntethető a szúnyogártalom, és nincs szükség arra a bizonyos ködölésre, ami egyébként maximum 1-2 napig ad megoldást, hiszen abból a lárva forrásból, ahonnan jönnek a szúnyogok, újra kikelnek. Ha van olyan hely, ahol gyűjtöm például a vizet, azt letakarom, és már magunkat meg is szabadíthatjuk a szúnyogoktól.
1: Holnap gomoly felhős napos időre készülhetünk, a felhők azonban északkeleten néha összeállhatnak, főleg itt jöhet majd zápor, zivatar. A szelet ismét élénk, olykor erős lökések kísérhetik. Pokoli hőségtől még nem kell tartani, a hőmérséklet 24 és 29 fok között lesz napközben. Pénteken is nagyon hasonló időre számíthatunk, északkeleten nem kizárt egy-egy zápor, a hajnali 11-17 fok után 24-31 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 30 évvel ezelőtt pontosan ezen a napon indult el a Spice Girls őrület, mert hogy 96. július 7-én jelent meg a lányok első kislemeze, a Wannabe, ami rögtön az angol lista élére került. Ha nem is a teljes Spice Girls, de Melanie C érkezik majd ebben az órában, Bryan Adams-szel és a When You're Gone-nal hamarosan.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Stefan, a legjobb zenék május 22-én jelentette be a Mystic, hogy egyetlen koncert erejéig újból összeáll a zenekar, hogy megünnepeljék legelső albumuk a Licking on Both Sides című 25 éves évfordulóját. Wembley Arena, szeptember 12, ez a dátum. Ez meg a Scandalous a Mystic-től, most itt a Westen.

0: Best FM, a legjobb zenék.
1: A hibám, amit vétettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dékjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.
2: Még nem tudom, hol is a cél, és

Best FM a legjobb zenék. Május 20-án került fel a Netflixre a Kylie Minogue életéről szóló mini dokumentumsorozat, és ennek kapcsán árulta el egy riporternek, hogy bizony jövőre 2027-ben lesz 40 éve annak, hogy 1987-ben a Locomotionnak köszönhetően az egész világ megismerte a nevét, és ezt a 40 évet egy világkörüli turnéval igyekszik majd megünnepelni. Nagyon remélem, hogy ebbe a turnéba majd Magyarország is belefér egy állomással. In Your Eyes, Kylie érkezik itt a Best-en.

Best FM, a legjobb zenéka bemutatója óta majdnem 1 milliárd dollárt termelt világszerte a Michael című mozifilm. 991 milliót egészen pontosan tegnap előttig. Ez csak a Britney Spears mozifilm készítőinek mondom, mert hogy ők azt mondták, hogy majd a Michael sikerétől teszik függővé, hogy ebben az életrajzi filmben van-e még potenciál. Hát szerintem van. Jön Britney és a Toxic.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Magyarország növeli védelmi kiadásait. Ismét lesz manganap a Néprajzi Múzeumban. Záporokat leginkább északkeletre ígérnek a napokban. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Sikerült megerősíteni a világ legerősebb politikai és védelmi szövetségének egységét, közölte Magyar Péter miniszterelnök a NATO kétnapos ankarai csúcs találkozója után. A kormányfő közösségi oldalán megerősítette, Magyarország a megállapodásnak megfelelően növeli védelmi kiadásait 2035-ig. Magyar Péter emellett nemzetközi sajtótájékoztatóján megismételte, hazánk továbbra is nyújt humanitárius segítséget Ukrajnának, fegyvert, katonákat azonban nem küld. Záró nyilatkozatukban egyébként a tagállamok kiálltak az ötös cikkely szerinti kollektív védelem elve és Ukrajna további támogatása mellett. A dokumentum szerint Európa és Kanada nagyobb felelősséget vállal a közös védelmi erőfeszítésekben. Fejleszteni kezdik a NATO üzemanyag ellátási láncát, a szövetség tagjai pedig idén legalább 70 milliárd euróval támogatják Ukrajnát. Strandröplabda költözik a fővárosba, jövő hétvégén a Városligetben rendezik meg a CEV Nemzetek Kupája döntőjét. A négynapos esemény Európa legjobb válogatottjait vonultatja fel, és mindkét nem mezőnyében 8-8 ország, összesen 11 nemzet válogatottja mérkőzik meg egymással, mondta a rádiónknak Vatai Gabriella, a Magyar Röplabda Szövetség elnöke.
2: Ez az Európa bajnokság utáni második legnagyobb strandröplabda eseménye az Európai Szövetségnek, amelyet először rendezünk meg Magyarországon, sőt, ilyen volumenű strandröplabda eseményt még soha nem rendeztünk. Ingyenesen látogatható, és a mérkőzések mellett a közönség is mindenféle reflexjátékokat, ügyességi játékokat kipróbálhat. Természetesen felállítunk szabadtéri és röplabdapályákat, úgyhogy röplabda az bármennyi lesz, tekbólasztalt fogunk kirakni, és mindenki kipróbálhatja, hogy mennyire ügyes lehet különböző játékokon.
1: Ismét a hagyományos és a kortárs japán kultúrát mutatja be a Fővárosi Néprajzi Múzeum. A manga napot az intézmény egyik kiállításához kapcsolódva rendezik meg július 25-én. A látogatók egyebek mellett legyezőket készíthetnek, ismerkedhetnek a japán kalligráfiával, a buddhizmussal vagy a baba művészettel is. Napos felhős idő vár ránk holnap, némi csapadékra talán északkeleten készülhetnek. A hőmérséklet 24 és 29 fok között lesz napközben. Pénteken is nagyon hasonló időre számíthatunk, északkeleten nem kizárt egy-egy zápor, 24-31 fokig melegszik a levegő. Hétvégére is nagyrészt napos időt ígérnek esetleg felhőkkel, és változatlanul északkeleten fordulhat elő zápor. A csúcshőmérsékletek 26-33 fok körül alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Hát te meg ki a fene vagy?
5: Én?
4: Én vagyok az összes nő. Lehetne akár ez egy párbeszéd is a Madison Avenue és Whitney Houston között, de csak a véletlen hozta úgy, hogy ők pont egymás után érkeznek majd a következő órában. A Madison Avenue a Who the Hell Are You-val, Whitney Houston pedig az I'm Every Woman-nál hamarosan.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM.

Best FM a legjobb zenék, 3 foknyi plusz naponta, ez a tendencia egészen hétvégéig, tehát ami holnap 26, az pénteken majd 29, szombaton pedig 32 lesz, úgyhogy ennek köszönhetően szombaton már masszív kánikula és erős UVB sugárzás lesz, úgyhogy lehet megint előszedni a tangákat. Jön a Tong Song, és

Best FM a legjobb zenék, ha már mostanában, mintha a világszárok megint ráéreztek volna a világkörüli turnézás ízére, azért még mindig nagyon sokan a kényelmesre és a biztosra mennek, és inkább rezidenciát vállalnak Vegasban. Így van ezzel a most érkező Mary J. Blige is, akinek május 1-én indult el My Life, My Story elnevezésű koncertsorozata. Family Affair érkezik most itt a Best FM.

Best FM a legjobb 20 évvel ezelőtt jelent meg Nelly Furtado harmadik nagylemeze, a Loose című, amelyről a második kimásolt kislemez, a Promiscuous Girl, ezen a napon július 8-án került fel az amerikai kislemezlista élére, és aztán 6 hétig onnan letaszíthatatlan volt. Pont úgy, mint az első kislemez, a Man Eater, és pont úgy, mint a harmadik, a most érkező Say It Right. Jön Nelly Furtado itt a Besten.

Best FM a legjobb zenék, elvileg a Freedom Williams-el jelenleg is turnézó énekeshölgynek van hangja. Nem is rossz. Ettől függetlenül azért az élő fellépéseken biztos, ami biztos, az eredeti női vokára szokták rá énekelni, hogy everybody dance. Now you're not gonna make you sweat a CNC Music Factory-től.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: A Jetlag az előző órában már itt volt a Te meg énnel, de ez így Geszti Péternek és Péterfi Borinak nem elég. Ők azt akarják, hogy csak Te meg én. Úgyhogy ez érkezik majd a mai utolsó órában, 11 és éjfél között, illetve ez is, mert rajtuk kívül jön még a Deep és a Flashdance-el, Dario G a Carnevale de Parival, és Only Mercer Dance with Me Tonight.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Blast FM a legjobb zenék. A Budapesten megrendezésre került Bajnokok Ligája döntő után láthattuk mi is azt, hogy milyen az, amikor karnevál van Párizsban, meg egy picikét Budapesten. Jelenállás szerint minden esély megvan arra, hogy a francia válogatott megnyerje a futballvilágbajnokságot. És ha ez így lesz, akkor gondolom nem csak Párizsban, hanem egész Franciaországban karnevál lesz. Holnap egyébként kell az újabb lépést megtenni majd a francia válogatottnak. Marokkóval játszanak magyar idő szerint este 10 órakor. Karnevál de Paris, Dario G érkezik itt a Blast FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Olof Pálme sétány, Veruna Angyalai utca, Állatkerti körút, Kóskároly sétány, illetve a Hősök terén körbevezető út. Rendezvény miatt ezen említett útszakaszok hosszabb, rövidebb ideig kerülnek majd lezárás alá. Holnap este 8-tól egészen július 11-én délután 2.

0: és kegyetlen, mint halottját az itt agyon.
1: Ez a Night Shift White Boy-jal. A legjobb zenék, a legnagyobb sztárok a Best FM-en. Minden este. Minden este.

Best FM a legjobb zenék, a legjobbkor érkezik a Killer, mert éppen ebben a pillanatban akarom megölni a bulit. Ennyi volt már a Night Shift, ezzel együtt zárom a mai szerdát is. Picivel több mint 18 óra múlva érkezem, és holnap este 6-kor pedig indítjuk a csütörtök estét DJ Millerrel és 120 percnyi Dance Mix-el. Jön Adamski, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Come on.
1: Best FM. A legjobb zenék.